Az első terhességem alatt nagyon izgatott voltam, hogy anya leszek. Órákon át dekoráltam a babaszobát, várva a kicsi érkezését. A férjemmel lefestettük a falat, kiválasztottuk a bútorokat, megvettük a szükséges dolgokat a fiunk hazaérkezéséhez. Ahogy az apró kis pólókat és zoknikat pakoltam el a fiókokba, elképzeltem, hogy fog majd kinézni, és milyen édes érzés lesz a karjaimban tartani. A szobájában lévő hintaszékben ülve körbenéztem és mosolyogtam, a szeretettel előkészített dolgokat látva. Izgalom és várakozás töltött el. Ahogyan egy anyuka is várja a napot, hogy hazahozza kisbabáját otthonába, Jézus is vissza fog térni, hogy elvigyen minket az Atya házába, ahol szeretettel előkészítette a helyet számunkra. Időt szeretne tölteni velünk, és izgatott az érkezésünkkel kapcsolatban. Buzgón és imádkozva várhatjuk a visszatérését, hogy elvigyen minket a mennyei hazába. Annak a gondolata, hogy maga a megváltó helyet készített számomra, mosolyra indít, izgalommal és várakozással tölt el.

Imádkozzunk! Megváltó Urunk, köszönjük, hogy szeretettel helyet készítesz számunkra az atyai házban. Segíts, hogy téged kövessünk, miközben visszajöveteledet várjuk. Amen. Jézus helyet készít számomra is. Vallja ezt Sarah Lyons Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az újdonsült szülőkért.

Május 9-e, az év 129. szökőévben 130. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 236 nap van hátra. Lássuk, milyen történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1502. május 9-én Cristoforo Colombo, magyarosított nevén Columbus Kristóf tengerésztiszt, az amerikai kontinens felfedezője, Cádiz kikötőjéből indul utolsó felfedező útjára a Kanári-szigetek irányába. 1990. május 9-én a Bukaresti Egyetem téren 68 ember éhségsztrájkot kezdett a temesvári kiáltvány 8. pontjának érvényesítéséért. Azért, hogy a volt kommunista aktivisták és állambiztonsági tisztek maradjanak távol a közélettől. 1994. május 9-én Nelson Mandela lett az új parlament és Dél-Afrika első fekete elnöke. Mandelának államfőként meg kellett oldani a feketék feltörekvő igényeit és a fehérek félelmeinek leküzdését egyaránt.

Május 9-i kalendáriumunk folytatásában a nap ünnepeltjeinek a névsorát lapozzuk föl. 1763. május 9-én született Batchányi János magyar költő. Korán kivált értelmével kortársai közül, Keszthelyen, Veszprémben, Sopronban és a pesti piaristáknál végezte iskoláit. 22 évesen már egyetemi diplomásnak mondhatta magát. Ekkor már 4 nyelven verselt: magyarul, latinul, németül és franciául. 1826-ban ezen a napon született Ferdinand Monoi, francia szemészorvos, aki bevezette a dioptria fogalmát és a ma is használatos szemvizsgálati táblát. Az eredeti tábla két oldalán függőlegesen alulról felfele olvasható a neve. Kidolgozta a Monoi diagramot, melyel a mai napig a látás élességet vizsgálják. 1892-ben ezen a napon született Zita, magyar és cseh királyné, osztrák császárné, született Zita Bourbon, parmai hercegnő. Házassága révén 1916 és 1918 között Ausztria császárnéja, Magyarország és Csehország királynéja volt. 1895-ben ezen a napon született Lámkeréken Lucian Blaga, román író, filozófus, újságíró, költő, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata. Kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában, 1936-tól a Román Akadémia tagja. 1961. május 6-án hunyt el Kolozsváron. 1912. május 9-én született Ottlik Géza, magyar író, nemzetközi szintű bridge játékos, szakíró. Kossuth és József Attila díjas magyar író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alakja. 1921-ben ezen a napon született Sophie Scholl, akit 22 évesen náci ellenes tevékenységéért kivégeztek. Ulmban nőtt fel, hithű keresztény nevelést kapott, óvónőnek tanult, majd 1942-től a Müncheni Egyetemen folytatott biológia-filozófia tanulmányokat. Bátyjával együtt, aki ugyanitt tanult az orvosi karon, csatlakozott a Fehér Rózsa elnevezésű náci ellenes csoporthoz. 1943. február 18-án a Müncheni Egyetemen szórólapozás közben elfogták bátyjával együtt. Háromnapos kihallgatás után egy gyors perben halálra ítélték, amit még aznap végrehajtottak. A 2006-ban bemutatott Sophie Scholl, aki szembeszáll Hitlerrel című német filmdráma állít emléket neki. 1937-ben Kolozsváron született László Ferenc, zenetörténész, zenetudós, egyetemi tanár. Kutatásainak fő tárgya Bartók, Liszt és Enescu volt. Eredményeit könyvekben és cikkekben tette közzé. Kolozsváron a Zeneliceumban és a Gheorghe Dima Zeneakadémián tanított. Bukarestben pedig a zeneakadémiai tanítás mellett a Román Rádiónak, valamint a Román Televízió magyar adásainak volt munkatársa. A Romániai Magyar Zenetársaság elnöke volt 1991 és 96 között, és alapító elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a Román Mozart Társaságnak és a Transzilvánia Filharmónia Társaságnak is. 2010. március 17-én hunyt el Kolozsváron. 1959-ben ezen a napon született Áder János, magyar politikus, jogász, köztársasági elnök.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1707-ben ezen a napon hunyt el Dietrich Buxtehude, dán német orgonista, a barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője. Orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzs anyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. Rengeteg vokális és hangszeres műfajban alkotott, és sok későbbi zeneszerző, például Johann Sebastian Bachra nagy hatással volt. 1822-ben ezen a napon hunyt el Katona Mihály, református lelkész, földrajztudós. Saját korának legszínvonalasabb és a legtartalmasabb magyar természeti, földrajzi szakírója. 1892. május 9-én 44 éves korában meghalt Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. A vasút fejlesztéséért vasminiszternek nevezték. Dolgozott a vízi közlekedés fejlesztésén, célja volt a Fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. Fejlesztette az ipari szakoktatást, egyesítette a postát és a távirdát, kiépítette a Budapest-Bécs közötti telefonkapcsolatot, megalapította a posta takarékpénztárt. Közel 100 gyár alapítását, illetve működését támogatta, többek között a magyar gumi ipar megteremtése is az ő érdeme. Nevét számos utca és oktatási intézmény őrzi Magyarországon. 1921. május 9-én hunyt el Kolozsváron Gyalui Jenő forgatókönyvíró. Szülővárosa unitárius kollégiumában érettségizett 1915-ben. Beiratkozott az orvosi karra, de szabad művészi pályára lépett. A budapesti hírlapban tárcával jelentkezett, majd a Janovics Jenő alapította a Transzilvánia Filmgyár RT mozgó színház főnöke lett. Szerzője és rendezője a Métej, Palika, akik életet cseréltek, Doktorok tragédiája, a Medikus, a Legszebb kaland, valamint a Vérbajról szóló Világrém című filmeknek.

0: 1985 óta május 9-e Európa nap. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására.
1: Kalendáriumot lapoztunk, a következő percekben pedig ünnepeltjénket köszöntjük.
2: Május 9-én Gergely, Gergő és Katinka névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Gergely magyar férfi név, a görög Gregorios név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A görög név jelentése éber, őrködő. A magyar név kialakulásakor a Gregorios Gregor alakra való rövidülése után a mással hangzott torlódás majd a vegyes hangrend szűnt meg. Ennek eredménye lett a Gerger, amely egy darabig váltakozott a Gergel, Gergely alakokkal. A Gergő pedig a Gergely név Bece nevéből önállósult. A Katinka a Katalin magyar becézőjéből állandósult. A görög eredetű Katalin név jelentése nem egyértelmű. Elterjedt nézetek szerint a görög katarosz szóból származik, amelynek jelentése mindig tiszta. Mások szerint a görög Ekaterina névből ered, amelynek jelentése nyilazó, biztosan célzó. A magyarba feltehetően a német Katarina vagy a latin Katarina forma közvetítésével került. Ma tehát köszöntjük Gergely, Gergő, Katinka neveket viselő hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

Kovács Kati dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A továbbiakban Franz Schubert 8. bémol szimfóniája csendül fel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.robablapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ottlik Géza, magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következő percekben, zöld percek rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében, a mai részben az óceánokról beszélgetünk.

zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban rövid környezetvédelmi hírek után az óceánokról fogok beszélgetni Bartók Blankával, éghajlatkutatóval. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Kezdjük először híreinkkel. Rúzsokat, kozmetikumokat, még óvszereket is bedobnak a lejárt gyógyszeres kórházi konténerekbe. Hivatalosan az év eleje óta a lejárt szavatosságú vagy még használatban lévő, de a betegek által már nem használt gyógyszereket az egészségügyi egységek udvarán, speciális tárolókban és videóval vagy biztonsági személyzet által felügyelt területeken kell gyűjteni. Hívja fel a figyelmet a Digi24 portál. Az idén áprilisban megjelent módszertani szabályok szerint minden állami és magánegészségügyi intézmény köteles összegyűjteni a lejárt gyógyszereket a lakosságtól. Az egészségügyi intézmények vezetőinek biztosítaniuk kell, hogy a speciális konténereket a kórház udvarán, de a polgárok számára hozzáférhető és megjelölt helyeken helyezzék el. Ahol nincsenek kórházak, a kisebb városokban vagy falvakban ezeket a konténereket a gyógyszertárak közelében lehet elhelyezni, ahogy azt a törvény előírja. A kórházak meghatározhatnak bizonyos napokat és időpontokat, amikor az emberek bejöhetnek és behozhatják a gyógyszereiket. Bukarestben a Bagdasár Arzeni Kórház epidemiológusát a News.ro hírügynökség kérdezte arról, hogy működik-e már a rendszer, és mit tapasztalt az első hetekben. A Bagdasár ugyanis az egyik első fővárosi kórház, amely bevezette a gyógyszerbegyűjtést, dr. Andrea Preda azonban úgy látja, egyelőre nagyon döcögős, mert a lakosság nem érti, hogy ezek a speciális konténerek nem szemétlerakók, nem kukák. Sokan nem csak gyógyszereket, hanem kozmetikumokat és óvszereket is belehelyeznek a gyűjtőzsákokba, ami szigorúan tilos. Emellett előfordul, hogy az emberek nem a megadott időpontban vagy a kijelölt lerakóba helyezik el a gyógyszereket, ami szintén problémát jelent. Beatrice Speteanu, a Hagyományos Gyógyszertárak Szövetségének elnöke néhány hasznos tanácsot osztott meg arról, hogyan kell ezeket a gyógyszereket leadni. Szerinte a kartoncsomagolást el lehet távolítani, mert azt a papírhulladékkal együtt lehet gyűjteni, azonban a műanyagdobozokat vagy a buborékfóliás csomagolást már nem szabad megontani, mert akkor könnyebben szétszóródhat a gyógyszer. Oda kell figyelni arra is, hogy az aeroszolokat és a folyékony készítményeket hogyan és hol helyezik el, mert robbanás, illetve törésveszélynek vannak kitéve a tartályok. A gyűjtődobozokba tilos bedobni a tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, valamint az injekciós tűket. Természetesen a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő készítményeket sem szabad bedobni a gyűjtőládába, mint például a kábítószernek minősülő termékeket, amelyeket a gyógyszerészeknél kell leadni, ugyanis megsemmisítésük szigorú adminisztráció után külön történik. A kábítószerek is rendkívül erős hatóanyagot tartalmazó készítmények esetében a törvény azt mondja, hogy ezeket továbbra is vissza kell juttatni a gyógyszertárakba megsemmisítés céljából. Speteanu hozzátette, hogy a gyógyszertárakban viszont csak ezeket veszik át, a többi lejárt gyógyszert nem, mert nem rendelkeznek elegendő kapacitással a gyógyszerek nagy mennyiségű gyűjtésére, ellentétben a kórházakkal, amelyek jobban fel vannak készülve erre a feladatra. Fontos, hogy a gyógyszereket nem szabad sem a lefolyóba, sem pedig toalettbe dobni, vagy önteni, hiszen vannak olyan kémiai anyagok, amelyeket a csatornavíz szűrőmechanizmusa sem tudja kiszűrni, így visszakerül a körforgásba, az ivóvízünkbe is. A fel nem használt gyógyszerek leadása azért is nagyon fontos, mert bizonyos készítmények összetevői a lejárat után egészségügyi kockázatot jelenthetnek az emberi szervezetre. Az ilyen gyűjtőhelyeket videóval megfigyelt területeken kell kialakítani, a kijelölt helyekről és időpontokról tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az emberek tudják, mikor és hova vihetik a lejárt szavatosságú gyógyszereiket biztonságos megsemmisítés céljából. Jelenlegi becslések szerint 1500 tonna lejárt szavatosságú gyógyszer kerül a lakosságtól háztartási hulladékként a hulladéklerakókba, onnan pedig súlyosan szennyező anyagokként a talajba és a vizekbe, ami rendkívül veszélyes a lakosság egészségére. A jogszabályt épp ennek a gyógyszeripari szennyezésnek a megelőzése érdekében hozták, azonban a végrehajtási módjáról csak idén döntöttek, és még nem indult el országos szinten ennek a gyakorlatba ültetése. A szakembereket különösen az antibiotikumok környezetbe jutása aggasztja, mivel a vízbe, talajba kerülő antibiotikumok elősegítik a szuperbaktériumok kialakulását. Ezek a rezisztens kórokozók pedig képesek túlélni az antibiotikumokat, így hatástalanítva azokat. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az antibiotikum rezisztencia jelentős közegészségügyi fenyegetés, amelyre sürgős válaszra van szükség. Az ENSZ előrejelzései szerint 2050-re évente akár 10 millió ember halálát okozhatják ezek a gyógyszerrezisztens fertőzések.

Egyes műanyag csomagolások betiltásáról döntött az Európai Parlament. Az Európai Parlament megszavazta az egyszerhasználatos műanyag csomagolások bizonyos típusainak 2030. január 1-től történő betiltását, írja az ediciadediminyáca.ról. A tilalom kiterjed a feldolgozatlan friss gyümölcsök és zöldségek, a kávézókban és éttermekben fogyasztott ételek és italok csomagolására, valamint az egyszemélyre kiporciózott ételízesítőkre, szószokra, kávétejszínre, cukorra. Emellett a mini csomagolású kozmetikumokat és a nagyon könnyű 15 mikronnál kisebb vastagságú műanyag bevásárló táskákat is betiltják.

Mi a fotoszintézis és hogyan működik? Létezik-e mesterséges fotoszintézis? A fotoszintézis egy kémiai folyamat. Ez a folyamat, mely a mai napig tart minden nap minden növényben, annak idején, amikor még nem volt élet a bolygón, nagyjából 2,5 milliárd évvel ezelőtt az oxigénhiányos föld légkörét megváltoztatta, és ezzel elindult a szerves és a bonyolultabb élet lehetősége a Földön. De mi is az a fotoszintézis, és miért nélkülözhetetlen? A fotoszintézisről mind tudjuk, hogy a növények csinálják, melyek napfényből táplálkoznak, és ennek során oxigént adnak. Az alapvetően emberközpontú interpretáció valójában egy kémiai folyamatot takar, amelynek során a növények a napfényből és a levegőből energiát állítanak elő. A fotoszintézisben a növények a saját maguk számára szenet kötnek meg a levegőben található széndioxidból, s melléktermékként valóban oxigént juttatnak a levegőbe. Fotoszintetizálni elsősorban a növények, valamint a színes moszatok tudnak, de van néhány baktériumfajta, a cianobaktériumok, illetve a bíbor és zöld baktériumok, amelyek szintén fotoszintézist alkalmaznak, bár ez utóbbi két baktériumfajta nem termel oxigént a folyamat közben. Ezt a folyamatot, amikor oxigén nem termelődik a fotoszintézis során, szaknyelven anoxigénikus fotoszintézisnek hívják. A fotoszintézist Jan Ingenhus fedezte fel a 18. században. Kísérletei során kimutatta, hogy a növények oxigéntermeléséhez napfény szükséges, és mindeközben a növény nemhogy nem veszít a tömegéből, mint akkoriban gondolták sokan, hanem ellenkezőleg növekszik, hajtásokat és termést hoz. Képzeljük el, hogy minden táplálékunk a földből, a vízből és a napfényből származik. A növények így élnek. Az ásványi anyagokat és tápanyagokat, amelyek a növekedéshez szükségesek, részben nyerik csak a földből és a vízből, szükséges hozzá a fény is. Maga a fotoszintézis szó görög eredetű, a foton szó fényt jelent, a szintézis pedig előállítást, összetételt jelent. A folyamat metabolizmus, vagyis anyagcsere. A növények a fotoszintézis során a napfény energiáját használják arra, hogy szervetlen anyagokból, például a levegőben található széndioxidból, valamint a vízből szerves anyagokat állítsanak elő. Ezek lesznek a cukrok, vagyis a glükóz. Az előállított glükózt a növény a saját növekedéséhez használja. Mindennek során keletkezik az oxigén is. Van olyan növény, amely éjszaka valamennyi oxigént fogyaszt és széndioxidot bocsát ki, ez azonban jóval kisebb arányú, mint a napközben végzett fordított irányú tevékenysége. A fotoszintézis a klorofil tartalmazó kloroplasztiszban, vagyis a pigmentet tartalmazó fotoreceptorban zajlik. A levelekben található klorofil egyébként elnyeli a fénykék és a vörös hullámhosszát, ezért látjuk zöldnek a fák leveleit és a növényeket. Hogyan is működik a fotoszintézis folyamata? A növényekben a fotoszintézis két szakaszban zajlik. Az első szakasz a fény szakasza, a második a sötét szakasz. A fotoszintézis során a fényenergia kémiai energiával alakul át, majd a növény számára a növekedéshez felhasználható szénhidrátokká, zsírokká, fehérjévé alakítja a levegőből felvett széndioxidot. Milyen szakaszai vannak a fotoszintézisnek? Az első a fény szakasz. A fény szakaszában a fényt a növény megköti a klorofilban és elraktározza. Ez egy úgynevezett katabolikus, vagyis lebontó folyamat. A fény kémiai energiává alakul át. Ez mindaddig tart, amíg a növényt fény éri. A fotoszintézishez szükséges széndioxid a növény a leveleken található apró pórusokon szerzi be a levegőből, a vizet a gyökerek szívják fel a talajból és szállítják a levelekig. A napsugárzás energiáját a klorofil szívja magába, pontosabban a klorofilban található színtest, a kloroplasztisz. Ennek során a fényenergia megkötésekor vízbontás is történik, ezután jön a fotoszintézis második szakasza, a sötét szakasz. A sötét szakasz az, amikor az fényenergia, amelynek során a felvett széndioxidból cukor válik. Ekkor történik meg az, hogy a növény a széndioxidot és a többi szervetlen anyagot, amelyhez hozzájut, az átalakított energiával megköti és szénhidrátokká, zsírokká, fehérjévé alakítja, mert ebben a formában tudja hasznosítani a növekedéshez. Ezt a szakaszt a Calvin ciklusnak vagy szénfixációs fázisnak nevezik. Létrehozható-e mesterséges fotoszintézis? A tudósok kísérleteznek a mesterséges fotoszintézissel, igaz, még csak néhány éve. 2020-ban a Cambridge Egyetemen hoztak létre a kutatók egy olyan berendezést, amely nagyon hasonló módon működik ahhoz, ahogyan a növények a napfényt hasznosítják.
Ez a gép a levegőből széndioxidot vesz ki, majd a napfény és a víz energiájával energiahordozóvá alakítja. A végtermék egyrészt oxigén lesz, másrészt pedig hangyasav. Az eddigi kísérleteknél annyival több ez a szerkezet, hogy nem igényel elektromos áramot, vagyis külső segítséget. A hangyasav pedig közvetlen energiatermelésre alkalmas, mert hidrogénné alakítható. A hidrogén pedig, mivel az égése során vízzé válik, tiszta és környezetbarát energiaforrásnak számít. A szerkezet egészen aprócska, két kézben elfért, ezért még kísérleti prototípus. De ha a gyakorlatban is használható eszközt tudnak belőle gyártani, akkor már a napelemtáblákhoz hasonló lehetőségek is vannak. A Chicagói Egyetem kutatói tavaly előtt szintén tág perspektívájú eredményt értek el a fotoszintézis utánzásával. Sikerült egy olyan módszert létrehozniuk, amelynek során a légkörből kivont széndioxidot megkötik a napfény segítségével, és szerves anyagokat állítanak elő belőle. Míg a természetes fotoszintézis során elsősorban szénhidrátok keletkeznek, a mesterséges fotoszintézis során etanol, metán és hasonló, hosszú távon akár üzemanyagként is felhasználható anyag. Ettől persze még messze vagyunk, de az ötlet határozottan előrevívő. Attól még messze vagyunk, hogy a kivágott erdők helyett mesterséges gépek termeljék számunkra az oxigént, és a fák és a növények fotoszintetizálása még mindig létfontosságú az ember számára. De ezek a kísérletek mindenképpen segítenek jobban megismerni a körülöttünk lévő, olykor még mindig megismerhetetlennek tűnő világot, és olykor még hasznuk is lehet. Híreinkhez a transtelex.ro és az xforest.hu értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Bartók Blankával, éghajlatkutatóval fogok beszélgetni az óceánok fontosságáról. Sok szeretettel köszöntelek műsoromban újra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A mai témánk az óceánok fontossága lesz, és akkor kezdjük is azzal, hogy milyen szerepet töltenek be az óceánok a Föld életében.
1: A Föld életében, hát ugye az egész rendszer, légkör és Föld és ökoszisztémák szempontjából az eddigi, tehát a mindennapi életünkben felfogottokhoz képest sokkal fontosabb szerepük van az óceánoknak, mert csak gondoljunk arra, hogy az egész földfelszínnek a kétharmadát óceánok borítják. Tehát ez egy nagyon nagy felszín és nagy mennyiségű vízről van szó. Tehát a légkörben és a többi alrendszerben zajló folyamatokat mindenképpen nagy mértékben meghatározzák. Meghatároz ez a nagy vízmennyiség, amit található a Földön.
0: Milyen problémák érintik az óceánokat? És tudom, hogy itt többről is beszélhetünk, úgyhogy akkor arra kérlek, hogy ezt egy picit fejtsük ki.
1: Hát igen, tehát sok probléma, mint minden környezeti elemmel az óceánokkal, és elsősorban a szennyezés probléma merül fel. Tehát az utóbbi években elsősorban a vízi közlekedés révén, de nem csak, hanem mindenféle szennyező anyagok bejutnak az óceánba, és ezek jelentős mértékű szennyezést okoznak. Tehát ez az egyik nagy probléma, környezeti probléma. A másik probléma, amiről én inkább tudnék beszélni, az egy picit indirekt probléma, tehát nem az első sorban nem erről szoktunk beszélni, de az éghajlatváltozással kapcsolatosan szintén nagy problémáink, vagyis nagyon oda kell figyeljünk az óceánokra, mert egy kulcs szereplők az éghajlati rendszer alakulásában, tehát nem mindegy, hogy mi történik az óceánokban, az éghajlatváltozás szemszögéből sem.
0: Akkor ezt úgy rá is kérdezek, hogy mi történik.
1: Hát igen, sok minden. Tehát azt azért kiemelném, hogy amikor a légkörről, az éghajlatról beszélünk, és hát ezt mikor tanulmányozunk, ezt ma már legtöbbször ilyen éghajlati modellek segítségével tudjuk tanulmányozni a légkör működését. Talán az egyik intőjel arra, hogy mennyire fontosak az óceánok, az a modellek fejlesztésénél derült ki. Tehát rájöttünk, és ez már a 80-as években egyértelmű volt, hogy nem tudunk légkört modellezni óceán nélkül. Tehát ma már az éghajlat modellek mindegyike tartalmaz egy óceáni részt, tehát benne van, nem tudjuk leírni a légköri folyamatokat annélkül, hogy ne ismernénk, hogy milyen az óceán, vagy mi történik az óceánban. Tehát nagyon sok oda-vissza kapcsolat van légkör és óceán között. Hát amiről a leggyakrabban hallunk, az éghajlatváltozás, tehát az energiatöblet szempontjából az, hogy emelkedik az óceán szintje, tehát melegebb a víz, főleg az óceán felső része, a víz hőmérséklete lassan, de emelkedik, egyre több energia tárolódik a vizekben, tehát ez tágulást és vízszint emelkedik. Emelkedést jelent, ugyanakkor ehhez még hozzáadódik az a többlet édesvíz, ami az olvadás során érkezik, főleg a sarki térségekből, tehát emelkedik például a vízszintje. Ez minket annyira nem érint, ugye, tehát pár centi, akár fél méter, különböző előrejelzések, hát különböző nagyságrendeket adnak, de a lényeg az, hogy ez elsősorban partok mentén érezhető, de hát hogyha picit elmegyünk az óceán partokra, ott nagyon sok település, meg ökoszisztémák, parti ökoszisztémák találhatók, amelyek igenis megérzik ezt a vízszint emelkedést. Viszont ami minőség talán még fontosabb lenne, az az óceánok vízminőségének változása a széndioxid felvétel következtében. Tehát az óceánok szerepe az éghajlati rendszerben elsősorban a széndioxid, a szén megkötésében van. Tehát ugyanúgy viselkednek, mint a szárazföldi erdő. Ugye arról elég sokat hallunk, hogy hát védjük az erdőket, mert nekünk egy nagyon fontos feladatot megoldanak, és pedig megkötik a légkörben, tehát a széndioxidot. Ugyanezt teszik az óceánok is, tehát pont úgy, mint az erdők, ők is kiveszik a széndioxidot, nagy és jelentős mennyiségű, tehát a kibocsátott széndioxidnak majdnem egy harmadát az óceánok kötik meg, tehát egy jelentős széndioxid megkötő közegről van szó. Tehát hogyha ez a közeg másként kezdene működni, akkor hát itt a szén körforgásában lesz gond, tehát például, hogyha nem kötnek meg olyan mennyiségű széndioxidot, amennyit egy pillanat, akkor hát több marad a légkörbe, tehát fokozódik a felmelegedés. Uh-huh. Most az a helyzet, hogy ugye a széndioxid oldódás elsősorban oldódik a vízben, ez hőmérséklet függő. Tehát minél melegebb a víz, annál kevesebb széndioxidot tud felvenni. Ez egy nagyon rossz hír, mert ugye az a tendencia, hogy az óceánok vize melegedik, tehát ennek következtében egyre kevesebb széndioxidot fog kiszedni, megkötni a légkörbe. Tehát több marad a légkörbe, még melegebb lesz. Akkor még inkább melegedik. Tehát az egy ilyen ördögi kör, amit sajnos tapasztalunk, hogy a felmelegedés révén, annak ellenére, hogy egyre több a széndioxid a légkörben, a megkötési képességük az óceánoknak, a szén megkötési képességük csökken. Tehát ez egy nagyon rossz hír. A másik, ami kimondottan az óceán vízminőségére vonatkozik, az, hogy vesz fel széndioxidot, viszont a széndioxid felvétele savasodik. Tehát a pH-ja változik. És hát ez a savasodás, ez is egy olyan környezet, az óceán vízének savasodása, ez is egy olyan környezeti probléma, amelyről azért többet kellene beszéljünk, mert hát ennek nagyon sok következménye van. Tehát ez érint minden olyan, tehát a fizikai és biológiai rendszereket is, mindent, ami az óceánban található, érzékenyek. Például a legérzékenyebb elem azok a korallok. Erről még lehet hallottunk, mert most már egy eléggé környezeti katasztrófához közeledünk ilyen szempontból, mert a trópusokon található színes, szép korallok, azok nagyon érzékenyek a savasságra. És hogyha egy picit is változik a vizek savassága, ők elpusztulnak. És azt tapasztaljuk, hogy elég nagy mennyiségben fehérednek ki, tehát pusztulnak el ezek a korallzátonyok. Tehát ilyen szempontból nem csak a korallok, hanem mindenféle élő szervezet érzékeny a vízminőség változására, az elsavasodásra és a melegedésre, tehát a hőmérséklete is melegedik, és a savassága is, tehát ez a kettes hatás, ez nagyon negatívan hat az óceánokban található minden élő szervezetre.
0: Amikor mondtad, hogy emelkedhet pár centimétert, vagy egy fél métert is akár a víznek a nagysága.
1: Az a legbrutálisabb forgatókönyv szerint, igen.
0: Azt akartam kérdezni, hogy ez mondjuk befolyásolja-e az ott eltelepülő parti városokat mondjuk, vagy a...
1: Hát persze, tehát ez a gond, hogy az óceán szintjének emelkedése, akár pár centis emelkedése, az a tengerpartokon érezhető. Hát például azért hallottuk már, Velence van egy ilyen helyzetben, hogy tengerszintre van építve, tehát ott például 10 cm-es vízszint emelkedés az gondot okoz. Igen. És hát nagyon sok ilyen település, nagy településeink vannak. Igen, tehát azok elsősorban azok számára akár pár centis vízszint emelkedés az gondot okoz.
0: Igen, egy volt tanárom mondta Velencéről, hogyha meg akarjuk látogatni, akkor tegyük meg most, amíg még lehet.
1: Így van, mert hát na, reméljük, de a tendencia az mutatja, hogy tehát előfordulhat az, hogy Velence utcáin megjelenik a víz, tehát annyira megemelkedik a tengerszint.
0: Mit tesznek az óceánok megvédésének érdekében, akár világszinten, Európa szinten érdekelne?
1: Hát a környezetvédelem az pont úgy kiterjed az óceánokra, mint a szárazföldre. Tehát nagyon sok szervezet létezik világszinten is, európai szinten is, akik, hát ilyen NGO-k, akik az óceánok védelmére hívják fel a figyelmet, tehát azért nagyon sok ilyen rendezvényt is találhatunk, ahol felhívják a figyelmet az óceánok pontosságára. És hát tehát ezek az NGO-k, és hát természetesen nemzetközi törvények is védik az óceánok állapotát. Tehát itt elsősorban a környezet, a szennyezés szempontjából, tehát a közlekedésre nagyon szigorú szabályok vannak, vagy például az óceánoknak az élővilágát, hogy mennyire tehetjük tönkre. Itt elsősorban a halászatra gondolok. Tehát ott is nagyon-nagyon szigorú nemzetközi törvények léteznek, hogy hol, mennyit lehet például halászni. Mert hát ez a halászat az nagyon sok térségben az alap gazdasági szektor, tehát nagy mennyiségű, vagyis intenzív halászat történik, és hát azt is természetesen kontrollálják, tehát törvényeket segítségével korlátozzák. Tehát a minőség szempontjából nagyon sok, tehát lehet törvényekkel, meg szabályokkal védeni. Sajnos az éghajlatváltozás szempontjából egy picit nehezebb a helyzet, mert ott ugye ez egy indirekt hatás, tehát az éghajlatváltozásnak a hatása, tehát ott elsősorban az éghajlatváltozást okozó tényezőket kellene korlátozni, és akkor ennek következtében a hatás is csökkenne. Tehát itt egy picit összetettebb, vagy nehezebb a dolgunk.
0: Mi kisemberként mit tehetünk azért, hogy védjük az óceánokat?
1: Hát a környezetet kell védeni. Tehát jól mondod, kisemberként, tehát azért, mivel egy nagy közegről van szó, tehát nagyon nagy összefogásra lenne szükség, hogy egy hatékony védekezést kifejtsünk. Hát mindenképpen itt ismét különvenném környezeti szennyeződés szempontjából. Hát kisemberként próbáljunk olyan, tehát ne szennyezzük az óceán közvetve. Tehát hogyan lehet például az óceánon szállított termékeket, hogyha nem támogatjuk, akkor talán hát várhatóan kisebb ez, bár hát ez elég nehéz kiszámolni, hogy, vagy megoldani, hogy csökkentsük a vízi közlekedést. Tehát mindenképpen olyan tevékenységek, amelyek nem kapcsolódnak az óceánhoz. A vízszennyezés az mindenképpen idejön, mert minden víz előbb-utóbb a tengerekbe, óceánokba jut. Másrészt pedig a kibocsátást, olyan tevékenységeket helyezni előtérbe, amelyek csökkentik a kibocsátást, tehát a légköri üvegházhatású gázok koncentrációját. Ezáltal nagyon sokat tehetünk az óceánokért, mert hát ugye nem jelenik meg az a többlet széndioxid, ami majd az óceánokba kerülhet, és akkor azoknak a minőségét változtatja. Tehát az mindenképpen, tehát ismét kiemelem, tehát az óceánok szerepe, és most egyre többet hangoztatják, tehát az a széndioxid megkötésében van a szerepe. Tehát az erdőkhez hasonlóan oda kell figyelni, mondjuk nagy felszínről van szó tényleg, tehát nem szabadna engedni, hogy tovább melegedjenek a vizeink. Mert ez az egész széndioxid körforgást, szénkörforgást meg fogja zavarni. Tehát kevesebbet vesz, annyi, mint hogyha kivágnánk az erdőket. Tehát azt a hatást érjük el vele, sajnos.

Az elmúlt percekben megtudtattuk, hogy miért is fontosak az óceánok, és miért fontos az, hogy megállítsuk annak szennyezését. Erről Bartók Blankával, éghajlatkutatóval beszélgettem.

Ezzel Zöld percek környezetvédelmi rovatunk mai kiadása a végéhez ér. Megköszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. A műsorvezetőt Lukács Orsolyát hallották, viszont hallásra!

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Zöld percek rovatunkat hallották, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. Az óceánokról volt szó. A következőkben jazz zenéből válogatunk.

0: az egész szing-szing.
1: Jazzzene szólt az elmúlt percekben. Ezzel homokora későjeli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Ma Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával búcsúzom. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. Áldott szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől! A viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Egnosz Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál és a továbbiakban híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári TIFF-en. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a TIFF-en is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája. Sok

0: Több esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt 2 hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megye székhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyedévben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 356 ezer volt 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott 2. levelének 1. részének 4. vers.

0: se.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat május 9-én szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkban Szabó Anita mikrofonnál. Ma Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következőkben Krédó rovatunkat sugározzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, és kalendáriumot lapozunk. Kóktor rovatunkban elhangzik egy recept, valamint a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ. Fél 8-kor hír összefoglaló jön, és aktuális összeállítás. Ez az ébresztő mai kínálata, ha teheti,

0: Tartsanak velünk! Következzen Krédó rovatunk.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Máté evangélium a 9. fejezetének a 14. verse alapján szól hozzánk, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! A mai áhítatunk címe: Ti miért nem böjtöltök? Olvassuk az ígét a Máté írása szerint való evangélium 9. részéből, a 14. verset. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték: mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Egy kérdés hangzik el a böjtről. Természetesen lehet kérdezni, ami Urunkhoz minden kérdésünket odavihetjük, bátran és bármit. De ez a kérdés a tanítványok ellen irányul, azok ellen, akik Krisztus körül vannak, akik Krisztust követik. Ők miért nem? Ők miért nem böjtölnek, ők miért viselkednek másképpen, mint mi? Kérdezik Keresztelő Jánosnak a tanítványai Krisztust az ő tanítványairól. És ez bizony nem jó, hiszen az Úr előtt csak önmagamról beszélhetek, és csak önmagam kérdéseit vihetem oda az én Uramhoz. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy valami mást szeretnénk kérdezni az Úrtól. Akár a leomlott toronynak a történetére gondolunk, akár a gazdag ifjúnak, akár annak a testvérnek a történetéről, aki az ő testvérét viszi oda Krisztushoz, hogy Krisztus tegyen igazságot köztük. De akár gondolhatunk a rómaiaknak a jelenlétére, és még sok-sok mindenre, amikor arról olvasunk a Szentírásban, hogy az emberek valami másról kérdezik Krisztust. A mi Urunk viszont azt szeretné, hogyha önmagunkról kérdeznénk, és önmagunk kérdéseit vinnénk oda az Úrhoz. De most figyeljünk egy kicsit erre a kérdésre. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk? Ezt mondják a tanítványok, de nem ez az igazi kérdés. Az igazi kérdés az, hogy miért vagyok egy közösségben a farizeusokkal. Krisztus óv bennünket ettől. Óvakodjatok a farizeusoknak a kovászától, az álnokságától. Gyakran böjtölünk. Ez is benne van a kérdésben, mintha dicsekedés vagy hivalkodás lenne. Pedig Isten nem kéri. Az Ószövetségben, a Tórában csupán egy évben, egyetlen egy napon, a nagy engesztelési napon kér Isten böjtöt. Ezen

kívül pedig nem kéri. Miért viszek olyat Isten elé, amit Isten nem kér? Miért dicsekszem olyan dologgal Isten előtt, amit Isten nem kért tőlem? Az én Uram megtérést és megújulást kér tőlem és az emberektől, nem pedig áldozatot, vagy pedig böjtölést. Versenghetünk Isten előtt, de csak egyetlen egy dologban, hogy kinek több a bűne. A válasz, amit Krisztus ad, felfedi a böjt nagy misztériumát. Azért nem böjtölnek a tanítványaim, mert örvendeznek. Nagyon szép ez. Mert gyönyörködnek abban a kegyelemben, amit ő, Krisztus, a megváltó elhozott az ő számukra. Ne értsük félre, Urunk nem azt mondja, hogy nem kell böjtölni. Amikor megvan a maga helye és ideje, akkor a böjt helyes, és a böjt jó. Hiszen a böjt szembesít a mi gyenge testi mi voltunkkal, szembesít azzal, hogy nem csak lélek vagyok, hanem bizony van egy testem is, ami nem egyszer eléggé lehúz engem. De megvan az ideje a böjtnek. Amikor eluralkodik rajtam a gőg, a vágy, a bűneim, a kísértéseim, amikor eltávolodok Krisztustól, amikor a testem veszi át az uralmat az én életem felett, akkor kell böjtölnöm. De amikor kiárad a kegyelem, akkor örvendezzek. Amikor együtt vagyok az én Urammal, akkor öröm legyen az én életemben. Új posztó, régi ruha, új bor, régi tömlő. Fontos figyelmeztetések ez. Régit és újat nem lehet és nem szabad összekeverni, hiszen az pusztulást okoz. A hitgőg, az áldozat a kegyelemmel nem összeelegyíthető. Nem lehet összekeverni a kegyelemben való örvendezést gőggel, vagy pedig meldöngetéssel. Vajon most minek van itt az ideje? Mindenki nézzen bele a saját életébe, hogyha a böjtnek van az ideje, akkor böjtöljünk, ha pedig az örvendezésnek van az ideje, akkor örvendezzünk. Hűséges Urunk, szerető Jézus Krisztusunk, légy áldott azért, mert rendelt ideje van mindennek a mi életünkbe. Kérünk, hogy szembesíts bennünket bűneinkkel és nyomorúságainkkal, hogy amikor szükséges, akkor tagadjuk meg magunkat, és böjtöljünk, szorítsuk meg a testet. De amikor örömre hívsz bennünket, amikor együtt akarsz örvendezni velünk, akkor szabadíts fel minket erre. Legyen áldott a te neved, a te szerető, irgalmas kegyelmedért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Áldja Isten feletted a holdat. Ír áldás. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. A 148. Zsoltár 3. verse. Áldja Isten feletted a holdat, a földet lábad alatt, a tájat, melyre pillantasz, mindazt, amin reményed nyugszik, az éjt, mely most karjába zár. Áldja Isten feletted a holdat.

Mai Kelédó hitépítő műsorunkban Isten üzenete Viski István a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangélium a 9. fejezetének a 14. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásába. Megköszönve, hogy velünk tartottak, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő robotunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Május 9-én szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban Szabó Anita mikrofonnál. Ebben a filórában is Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következő percekben hírösszefoglalót mondok.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a Tiffen is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegen forgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte Amerikai.

0: amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
0: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom Önöket. Most kalendáriumot lapozzunk Szegedi Csabával.

Május 9-e, az év 129. szökőévben 130. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 236 nap van hátra. Lássuk, milyen történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1502. május 9-én Cristoforo Colombo, magyarosított nevén Columbus Kristóf tengerésztiszt, az amerikai kontinens felfedezője, Cádiz kikötőjéből indul utolsó felfedező útjára a Kanári-szigetek irányába. 1990. május 9-én a Bukaresti Egyetem téren 68 ember éhségsztrájkot kezdett a temesvári kiáltvány 8. pontjának érvényesítéséért. Azért, hogy a volt kommunista aktivisták és állambiztonsági tisztek maradjanak távol a közélettől. 1994. május 9-én Nelson Mandela lett az új parlament és Dél-Afrika első fekete elnöke. Mandelának államfőként meg kellett oldani a feketék feltörekvő igényeit és a fehérek félelmeinek leküzdését egyaránt.

Május 9-i kalendáriumunk folytatásában a nap ünnepeltjeinek a névsorát lapozzuk föl. 1763. május 9-én született Batchányi János magyar költő. Korán kivált értelmével kortársai közül, Keszthelyen, Veszprémben, Sopronban és a pesti piaristáknál végezte iskoláit. 22 évesen már egyetemi diplomásnak mondhatta magát. Ekkor már 4 nyelven verselt: magyarul, latinul, németül és franciául. 1826-ban ezen a napon született Ferdinand Monoi, francia szemészorvos, aki bevezette a dioptria fogalmát és a ma is használatos szemvizsgálati táblát. Az eredeti tábla két oldalán függőlegesen alulról felfele olvasható a neve. Kidolgozta a Monoi diagramot, melyel a mai napig a látás élességet vizsgálják. 1892-ben ezen a napon született Zita, magyar és cseh királyné, osztrák császárné, született Zita Bourbon, parmai hercegnő. Házassága révén 1916 és 1918 között Ausztria császárnéja, magyar

Lengyelország és Csehország királynéja volt. 1895-ben ezen a napon született Lámkeríken Lucián Blaga, román író, filozófus, újságíró, költő, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata. Kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában, 1936-tól a Román Akadémia tagja. 1961. május 6-án hunyt el Kolozsváron. 1912. május 9-én született Ottlik Géza, magyar író, nemzetközi szintű bridge játékos, szakíró. Kossuth és József Attila díjas magyar író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alakja. 1921-ben ezen a napon született Sophie Scholl, akit 22 évesen náci ellenes tevékenységéért kivégeztek. Ulmban nőtt fel, hithű keresztény nevelést kapott, óvónőnek tanult, majd 1942-től a Müncheni Egyetemen folytatott biológia-filozófia tanulmányokat. Bátyjával együtt, aki ugyanitt tanult az orvosi karon, csatlakozott a Fehér Rózsa elnevezésű náci ellenes csoporthoz. 1943. február 18-án a Müncheni Egyetemen szórólapozás közben elfogták bátyjával együtt. Háromnapos kihallgatás után egy gyors perben halálra ítélték, amit még aznap végrehajtottak. A 2006-ban bemutatott Sophie Scholl, aki szembeszáll Hitlerrel című német filmdráma állít emléket neki. 1937-ben Kolozsváron született László Ferenc, zenetörténész, zenetudós, egyetemi tanár. Kutatásainak fő tárgya Bartók, Liszt és Enescu volt. Eredményeit könyvekben és cikkekben tette közzé. Kolozsváron a Zeneliceumban és a Gheorghe Dima Zeneakadémián tanított. Bukarestben pedig a zeneakadémiai tanítás mellett a Román Rádiónak, valamint a Román Televízió magyar adásainak volt munkatársa. A Romániai Magyar Zenetársaság elnöke volt 1991 és 96 között, és alapító elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a Román Mozart Társaságnak és a Transzilvánia Filharmónia Társaságnak is. 2010. március 17-én hunyt el Kolozsváron. 1959-ben ezen a napon született Áder János, magyar politikus, jogász, köztársasági elnök.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1707-ben ezen a napon hunyt el Dietrich Buxtehude, dán német orgonista, a barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője. Orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzs anyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. Rengeteg vokális és hangszeres műfajban alkotott, és sok későbbi zeneszerző, például Johann Sebastian Bachra nagy hatással volt. 1822-ben ezen a napon hunyt el Katona Mihály, református lelkész, földrajztudós. Saját korának legszínvonalasabb és a legtartalmasabb magyar természeti, földrajzi szakírója. 1892. május 9-én 44 éves korában meghalt Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. A vasút fejlesztéséért vasminiszternek nevezték. Dolgozott a vízi közlekedés fejlesztésén, célja volt a Fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. Fejlesztette az ipari szakoktatást, egyesítette a postát és a távirdát, kiépítette a Budapest-Bécs közötti telefonkapcsolatot, megalapította a posta takarékpénztárt. Közel 100 gyár alapítását, illetve működését támogatta, többek között a magyar gumi ipar megteremtése is az ő érdeme. Nevét számos utca és oktatási intézmény őrzi Magyarországon. 1921. május 9-én hunyt el Kolozsváron Gyalui Jenő forgatókönyvíró. Szülővárosa unitárius kollégiumában érettségizett 1915-ben. Beiratkozott az orvosi karra, de szabad művészi pályára lépett. A budapesti hírlapban tárcával jelentkezett, majd a Janovics Jenő alapította Transzilvánia Filmgyár RT mozgó színház főnöke lett. Szerzője és rendezője a Métej, Palika, akik életet cseréltek, Doktorok tragédiája, a Medikus, a Legszebb kaland, valamint a Vérbajról szóló Világrém című filmeknek.

1985 óta, május 9-e, Európa nap. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására.

Mai kukta rovatunkban a paradicsomos rakott csirke receptjét osztom meg önökkel. Tekintsük át először, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez.

Hozzávalók 6 adaghoz. 600 g csirkemellfilé, só és bors ízlés szerint, oregano, 4 evőkanál olívaolaj, 70 dekagram passzírozott paradicsom, 4 gereszt fokhagyma, 1 csokor bazsalikom, 8 darab koktélparadicsom, 200 g mozzarella és 100 g parmezánsajt.

Most lássuk, hogyan is készül a paradicsomos rakott csirke. A csirke mellett szeletekre vágjuk, majd mindkét oldalukat sózzuk, borsózzuk és meghintjük oregánóval. Egy serpenyőben kevés olajat hevítünk, és nagy lángon megpirítjuk a húsok mindkét oldalát. A tepsibe vagy bármilyen hőálló edénybe kevés olajat öntünk, majd rátesszük az elősütött csirkét. Erre jön a paradicsompüré, amit sózhatunk és borsozhatunk, ha szeretnénk, de az is elég, ami a csirkéből kijön. A paradicsompüré mehet a felszeletelt fokhagyma, erre a bazsalikom, majd a felezett koktélparadicsom, végül pedig a szeletelt mozzarella és a reszelt parmezán. 190 fokos sütőben 40-45 perc alatt megsütjük.

tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek a paradicsomos rakott csirke elkészítéséhez. Hozzávalók 6 adaghoz. 600 g csirkemellfilé, só és bors ízlés szerint. Oregano, 4 evőkanál olívaolaj, 70 dekagram passzírozott paradicsom, 4 gereszt fokhagyma, 1 csokor bazsalikom, 8 darab koktélparadicsom, 200 g mozzarella és 100 g parmezánsajt.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy új receptet osztunk meg. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
3: 9-én Gergely, Gergő és Katinka névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Gergely magyar férfi név, a görög Gregorios név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A görög név jelentése éber, őrködő. A magyar név kialakulásakor a Gregorios Gregor alakra való rövidülése után a mással hangzott torlódás majd a vegyes hangrend szűnt meg. Ennek eredménye lett a Gerger, amely egy darabig váltakozott a Gergel, Gergely alakokkal. A Gergő pedig a Gergely név Bece nevéből önállósult. A Katinka a Katalin magyar becézőjéből állandósult. A görög eredetű Katalin név jelentése nem egyértelmű. Elterjedt nézetek szerint a görög katarosz szóból származik, amelynek jelentése mindig tiszta. Mások szerint a görög Ekaterina névből ered, amelynek jelentése nyilazó, biztosan célzó. A magyarba feltehetően a német Katarina vagy a latin Katarina forma közvetítésével került. Ma tehát köszöntjük Gergely, Gergő, Katinka neveket viselő hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

0: Az emberek együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon, május 9-én, Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következő percekben híreinket sugározzuk.
2: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államokbeli Szakmai Szervezet a Tiffen is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a Tiff 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szereléket.

0: kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieké 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieké pedig 356 ezer volt, 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének első részének 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Következzen Krédó hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség is.

Mindentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Máté evangélium a 9. fejezetének a 14. verse alapján szól hozzánk, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának igehirdetésén keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! A mai áhítatunk címe: Ti miért nem böjtöltök? Olvassuk az ígét a Máté írása szerint való evangélium 9. részéből, a 14. verset. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték: Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Egy kérdés hangzik el a böjtről. Természetesen lehet kérdezni, ami Urunkhoz minden kérdésünket odavihetjük, bátran és bármit. De ez a kérdés a tanítványok ellen irányul, azok ellen, akik Krisztus körül vannak, akik Krisztust követik. Ők miért nem? Ők miért nem böjtölnek, ők miért viselkednek másképpen, mint mi? Kérdezik Keresztelő Jánosnak a tanítványai Krisztust az ő tanítványairól. És ez bizony nem jó, hiszen az Úr előtt csak önmagamról beszélhetek, és csak önmagam kérdéseit vihetem oda az én Uramhoz. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy valami mást szeretnénk kérdezni az Úrtól. Akár a leomlott toronynak a történetére gondolunk, akár a gazdag ifjúnak, akár annak a testvérnek a történetéről, aki az ő testvérét viszi oda Krisztushoz, hogy Krisztus tegyen igazságot köztük. De akár gondolhatunk a rómaiaknak a jelenlétére, és még sok-sok mindenre, amikor arról olvasunk a Szentírásban, hogy az emberek valami másról kérdezik Krisztust. A mi Urunk viszont azt szeretné, hogyha önmagunkról kérdeznénk, és önmagunk kérdéseit vinnénk oda az Úrhoz. De most figyeljünk egy kicsit erre a kérdésre. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk? Ezt mondják a tanítványok, de nem ez az igazi kérdés. Az igazi kérdés az, hogy miért vagyok egy közösségben a farizeusokkal. Krisztus óv bennünket ettől. Óvakodjatok a farizeusoknak a kovászától, az álnokságától. Gyakran böjtölünk. Ez is benne van a kérdésben, mintha dicsekedés vagy hivalkodás lenne. Pedig Isten nem kéri. Az Ószövetségben, a Tórában csupán egy évben, egyetlen egy napon, a nagy engesztelési napon kér Isten böjtöt, ezen kívül pedig nem kéri. Miért viszek olyat Isten elé, amit Isten nem kér? Miért dicsekszem olyan dologgal Isten előtt, amit Isten nem kért tőlem? Az én Uram megtérést és megújulást kér tőlem és az emberektől, nem pedig áldozatot, vagy pedig böjtölést. Versenghetünk Isten előtt, de csak egyetlen egy dologban, hogy kinek több a bűne. A válasz, amit Krisztus ad, felfedi a böjt nagy misztériumát. Azért nem böjtölnek a tanítványai, mert örvendeznek. Nagyon szép ez. Mert gyönyörködnek abban a kegyelemben, amit ő, Krisztus, a megváltó elhozott az ő számukra. Ne értsük félre, Urunk nem azt mondja, hogy nem kell böjtölni. Amikor megvan a maga helye és ideje, akkor a böjt helyes, és a böjt jó. Hiszen a böjt szembesít a mi gyenge testi mi voltunkkal, szembesít azzal, hogy nem csak lélek vagyok, hanem bizony van egy testem is, ami nem egyszer eléggé lehúz engem. De megvan az ideje a böjtnek. Amikor eluralkodik rajtam a gőg, a vágy, a bűneim, a kísértéseim, amikor eltávolodok Krisztustól, amikor a testem veszi át az uralmat az én életem felett, akkor kell böjtölnöm. De amikor kiárad a kegyelem, akkor örvendezzek, amikor együtt vagyok az én Urammal, akkor öröm legyen az én életembe. Új posztó, régi ruha, új bor, régi tömlő. Fontos figyelmeztetések ez. Régit és újat nem lehet és nem szabad összekeverni, hiszen az pusztulást okoz. A hitgőg, az áldozat a kegyelemmel nem összeelegyíthető. Nem lehet összekeverni a kegyelemben való örvendezést gőggel, vagy pedig meldöngetéssel. Vajon most minek van itt az ideje? Mindenki nézzen bele a saját életébe, hogyha a böjtnek van az ideje, akkor böjtöljünk, ha pedig az örvendezésnek van az ideje, akkor örvendezzünk. Hűséges Urunk, szerető Jézus Krisztusunk, légy áldott azért, mert rendelt ideje van mindennek, ami életünkbe. Kérünk, hogy szembesíts bennünket bűneinkkel és nyomorúságainkkal, hogy amikor szükséges, akkor tagadjuk meg magunkat, és böjtöljünk, szorítsuk meg a testet.
De amikor örömre hívsz bennünket, amikor együtt akarsz örvendezni velünk, akkor szabadíts fel minket erre. Legyen áldott a te neved, a te szerető, irgalmas kegyelmedért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi.

Áldja Isten feletted a holdat. Ír áldás. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. A 148. Zsoltár 3. verse. Áldja Isten feletted a holdat, a földet lábad alatt, a tájat, melyre pillantasz, mindazt, amin reményed nyugszik, az éjt, mely most karjába zár. Áldja Isten feletted a holdat.

Mai Kerédó hitépítő műsorunkban Isten üzenete Viski István a Nagyvárad velencei református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 14. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából Ágya Isten feletted a holdat című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásába. Megköszönve, hogy velünk tartottak, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Ébresztő reggeli magazin műsorunkban szombat reggel, a mikrofonnál Szabó Anita. Utolsó filóránkban is Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a Tiffen is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett

0: sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.
1: Közösen, hittel, kellemesen.
0: Aktuális összeállításunk következik, amelyet a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugárzunk.
2: Az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a címmel rendezett katekéta találkozót a Tiszántúli Református Egyházkerület április 22-én. Az eseménnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan, gyakorlatban hasznosítható eszköztárat vihetnek magukkal, mely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katehetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. Az alkalomra kifejezetten az előadásokhoz kötődő kiadványokkal települt ki a Kávin kiadó. A riporter Tóth Emese.
3: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének oktatója és a Gyermekek és Csecsemők Szája által elnevezésű Héták találkozójának a szervezője itt az egyetemen. Tulajdonképpen miről szól ez a mostani konferencia? Van-e valamilyen hagyománya, múltja?
4: A konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerős, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt, nagyon sokan jutottak hitre, mindenféle üldözések ellenére is. Sok ember volt, aki hitre jutott, és ők rászorultak arra, hogy bevezessék őket a keresztény hit tanításaiba és a keresztény életvitel gyakorlatába. És ez a katekézis szó valami olyasmit jelent, hogy beszélgetve tanulás, tehát nem annyira az oktatás, nem egy ilyen szubmisszív helyzetről szól, ahol valaki szakértő és valaki meg nem, hanem ezt sokkal jobban szeretjük, ezt a szót, azért is ragaszkodunk hozzá, bármennyire is egy kicsit idegenül hangzik, mert ez a kereszténység kezdeteihez kötődő, az újakat, a frissen hitre jutottaknak a bevezetését jelenti ebbe az egész dologba. Tehát erről szól, vagy ez a műfaja ennek a konferenciának. Mint mondtam, az imádság évéhez kapcsolódunk, és a két cím, ami a két fő előadást jelöli, az is erről szól. Az egyik cím a gyermekek imádságra nevelése, a másik pedig a gyermekek lelki kísérése.
3: Miért fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak imádkozni, és kinek a felelősség vagy feladata ez?
4: Hát mi keresztények azt szoktuk mondani, van egy ilyen metaforánk erre, hogy az imádság az nekünk olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az imádság köt össze bennünket gyakorlatilag Istennel, és ugye ez az összeköttetés, ez a szent forgalom megáll, vagy nem zajlik többé, akkor nem csak úgy nagyon egyedül maradunk, hanem teljesen kiesünk abból a koordinátából, abból a vonatkoztatási rendszerből, amiben minket Isten beleteremtett. A teremtettségünk és a megváltottságunk okán is össze vagyunk kötve Istennel. Hogyha megszűnik ez a forgalom, és nem vagyunk imádságos közösségben Istennel, akkor gyakorlatilag azt veszíti el a kereszténységünk, amit ér. Azt a felülről jövő erőt, azt a másságot, ennek a különlegességét és unikumát. Lehet enélkül is művelni ezt a műfajt, de kimegy belőle az erő. Tehát nem lesz igazából hatékony, valóban azt veszíti el, ami a lényege.
3: Hol kell megtanulnia ezt elsősorban a gyermeknek? A családban, vagy a tiszteletestől, vagy az iskolában? Hol?
4: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az Úr Jézustól sok mindent kérdeztek a tanítványok, de egy kérésük volt, mégpedig az, hogy taníts minket imádkozni.

0: És Jézus nem mondta azt, hogy meg lehet tanulni imádkozni, azt sem mondta, hogy nem lehet, hanem rögtön elkezdte mondani, hogy ti azért így imádkozzatok, tehát hogy csinálni kell. Kezdjük el gyakorolni, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Most az, hogy hogyan tanulunk megimádkozni, hogyha megkérdeznénk hívő embereket, akkor érdekes válaszokat kapnánk, hogy kitől tanult meg imádkozni. Nagyon sokan azt gondolom, hogy a nagyszülőktől, a nagymamától tanultunk, vagy édesanyánktól tanultunk. Vagy pedig, amikor valaki bekerül egy egyházi intézménybe, és ott hall először imádságot a hitoktatótól. Azt gondolom, hogy imádkozni leginkább imádkozó emberektől lehet megtanulni.
1: Még egy kérdésem lenne, feltétlenül tanulni kell lesz, vagy nem jön ez ösztönösen, vagy van ennek valamilyen formátuma, vagy valamilyen kerete, amik közébe kell helyezni, vagy hogyha szívből szakad valami föl, és elmondja az ember, és összekulcsolja a két kezét, az is imádság?
0: Hú, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Mind a kettőnek van létjogosultság, és mind a kettő, ez olyan, mint egy ellipszis, aminek két oldala van, nagyon-nagyon szükséges. Egyrészt szükséges a személyes ima, az, hogy nyitott legyek, és bizalommal mondjam el Istennek azt, ami bennem van, a saját szavaimmal, úgy, ahogyan az jön. Az imádságnak egyik legfontosabb kritériuma az, hogy nem a szavak a fontosak. Jézus mondja is ezt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, hanem menj be a te belső szobádba, és beszélj a te atyáddal. Tehát mondd el a saját szavaiddal, ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy ha csak a személyes imát gyakoroljuk, és nincsenek külső ingerek, akkor egy idő után magunkat ismételjük, fenyeget bennünket az egyszemélyes vallásnak a veszedelme, magunk köré tekeredünk, mindig ugyanazokat ismételjük, saját magunk belsejében kezdünk el gomolyogni, és kifogyunk a szavakból is, és ezért kellenek például azok a közös imák, amiket együtt mondunk a gyülekezetben, amikor valaki az egész gyülekezet nevében mond egy profita imát, vagy pedig imádságos könyvekből tanuljuk ezt. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja egy pohár borra, hogy ez egy nagyon finom bor, ez egy vörös bor, és úgy ízlik, mint egy bor. De hogyha te egy borásztól hallod annak a szó kincsét, hogy ez milyen ízeket rétegez, hogy itt a savas, meg a nem tudom, savgerinc, meg a milyen finomságok vannak még ebben, most nem tudok értelem mondani, mert nem a szakterületem, de ha így kezdem el ízlelni azt a bort, akkor rájövök, hogy az nem önszuggesztió, hogy érzem már benne a fekete ribizlit, érzem a bükkfa hordó ízét, hanem valaki adott nekem hozzá fogalomrendszert, adott hozzá szókincset, és ezt fel tudom fedezni aztán én is. Vagy amikor tanultuk az iskolában, hogy hogyan hallgassuk a komoly zenét. Hogy hallod belőle ezt és ezt a hangszert, ami egy sírást utánoz, hallod ezt a motorikus dolgot az alján, és akkor tulajdonképpen elkezded érteni, és a például Zsoltárok könyve így ad nekünk szókincset, szavakat ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni azt, ami belül van.
1: Akkor ezt a célt szolgálja többek között egy ilyen konferencia, egy ilyen találkozó, ami egyébként a tudományos hátterét mutatja meg ennek az egésznek, és milyen furcsa, hogy tudományos háttérről beszélünk, mert akkor ezek szerint van tudományos háttere az imádságnak, az imádkozásnak? Kérdezem ezt laikusként.
0: Így van, tehát a teológia az egy objektívebb tudomány annál, mint sem, hogy mondjuk, ahogy jön, hanem a teológia megtanul az ige oldaláról és a józan ész mentén reflektálni arra, hogyan a keresztény életgyakorlatunkat folytatjuk. Én nem tudom, hogy mi lesz egészen pontosan az előadók előadásának a tartalma, de bizonyára lesz egy ilyen teológiai vonulata is. De én azt hiszem, hogy akik eljönnek erre a konferenciára, gyakorló hitoktatók, gyakorló lelkipásztorok, akik ott vannak a gyermekek között, ők nagyon szeretik, hogyha mindaz, ami teoretikus teológiai megalapozással indul, az kifut a gyakorlat felé. Tudom, hogy ez nagyon nagy vágyuk mindig az ideérkezőknek.
1: Miért lett napjainkban ilyen aktuális kérdés a gyermekek imádságra tanítása, nevelése?
0: Nem úgy fogalmaznám talán, hogy a gyermekek imádsága nevelése, hogyha csak így mondanám, akkor kicsit félek az indoktrinálástól, tehát hogy akkor a kezünk között vannak a gyerekek, és akkor most akkor adjuk be nekik, amit be kell adni, hanem azt hiszem, hogy az imádság lett kicsit fókuszba helyezve, nem csak az imádság éve kapcsán, hanem az a sokféle válság, ami körülvesz bennünket, az arra indított el, hogy annyi kérdésünk van kifelé, hogy induljunk el befelé, a mélységek felé, és ott keresünk olyan válaszokat, amik végső válaszok.
1: Kiket várnak erre a mostani konferenciára?
0: A Tiszántúli Egyházkerület összes hitoktatással foglalkozó munkatársa megkapta a meghívókat, tehát ezek lelkipásztorok, hitoktatók. Tudom, hogy készülnek ide a Tiszán inneni egyházkerületből is, És lesznek itt olyanok, akiket egyszerűen csak érdekel a gyermekek hitben nevelése, lesznek itt a házból teológusok. Nagyon nyitott ez a dolog, úgyhogy remélem, hogy sokféle érdeklődési ember itt lesz.
1: Mi lehet a hozadéka egy-egy ilyen tudományos tanácskozásnak, konferenciának a gyakorlatban?
0: Hát akik jönnek a végekről, gyakorlatilag akik a végvári harcosai ennek a munkának, ott vannak falvakban, városokban, sokszor a hitoktatókat nagyon egyedül hagyjuk, mert ilyen az élethelyzetük. Mennek egyik iskolából a másikba, mennek más felekezetek iskoláiba, rendkívül komoly frontokat látnak ők el, és azt hiszem, hogy nekik egy ilyen találkozó az azt is jelenti, hogy őket magukat is kicsit megerősítjük, hogy van értelme annak, amit csinálnak, hogy sokra becsüljük azt, amit végeznek. Ez jelent nem csak kognitív feltöltést, hanem egyfajta érzelmi megerősítést is. Jelenti találkozások lehetőségét, akár új kapcsolatok születésének a tere lehet, és ami még nagyon jó, hogy ide várjuk már a Calvin kiadónak a munkatársait, azt jelenti, hogy özönkönyv között válogathatunk, és ez is egy jó lehetőség.
1: Az előadókra jellemző, hogy általában ezekben a témákban megjelent valamilyen írása vagy tanulmánya?
0: Zimányi Noémi régóta foglalkozik az RPI munkatársaként ilyen témákkal. Rengeteg gyülekezetben járt, azt gondolom, iskolákban tréningeket tart. Róla ezt tudom. Szabóni László Lilla pedig most jegyez egy könyvet, amit ő írt, éppen a gyermekek lelki kíséréséről. Remélem, hogy fog beszélni erről a könyvről is. Akár dedikálja is ezeket az érdeklődőknek. Úgyhogy ő most nagyon jó, hogy itt van közöttünk.
1: Egyébként egy kicsit visszatérve az iskolákra, az iskolai hitoktatásra, milyen helyzetben van ez jelenleg? Tehát nyilván nem csak egyházi iskolákra gondolok, hiszen más iskolákban is jelen van a hitoktatás bizonyos formában, attól függ, hogy milyen felekezetbe tartozik a gyerek családja, a református gyerekeknek a reforma, a katolikusoknak a katolikus. Szóval milyen helyzetben van? Mit tudunk mondani, hogy megelégedésre ad okot a helyzet, vagy azért van mit tenni?
0: Én most nem vagyok aktívan benne a hitoktatás terep munkájában, de azt tudom, hogy nagyon komoly kihívást jelent, mert sok iskolába kellene menni, sok gyerek van, van, ahol nagyon kicsi csoportok vannak, tehát pár embernek is el kell ezt mondani, és meg kell tartani ezeket az órákat. Tehát nagyon komoly munka ez. Szerintem mindenki a maga helyén, a maga falujában, városában, gyülekezete területén ezt megpróbálja a tőle telhető maximálisan megoldani minden lelkipásztor és a hitoktatók. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire sikerül a hitoktatásban résztvevő gyerekeket integrálni a gyülekezetek közösségébe. Ez szerintem megér egy akár egy másik beszélgetés, vagy egy másik konferenciát, mert sok helyen az a visszajelzés, és olyan kérdések merülnek föl, hogy oda adjuk az iskoláknak ezt a munkát, vagy oda adjuk az iskoláknak a munkatársakat, de nem nagyon látjuk, hogy megérkeznének, vagy visszaérkeznének a gyülekezetekbe ezek a gyerekek.
1: Tehát akkor a hitoktatás végső célja az lenne, hogy beintegrálják ezeket a gyerekeket a gyülekezetekbe, igaz?
0: Hát gyakorlatilag igen, mert az egyház nyújtja ki a kezét, tehát az egyház szolgálata ez, és a végső cél az tényleg az, hogy együtt, egy szájjal és egy szívvel, akár csecsemők és gyermekek szája által dicsőítessék az Isten, és az elszigeteltség meg az izoláltság az nem jó irány, akármilyen gyülekezeti csoportot vagy akármilyen generációt nézünk is.
2: Gyermekek és csecsemők szája által, ezzel a címmel rendezett katekét a találkozót a tiszántúli református egyházkerület. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
3: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap ájtata csendül fel.

Mai állítatunk címe: Mennyei otthon. Az én atyám házában sok hajlék van, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliuma 14. fejezetének 2-től 3-ig terjedő verse. Mai állítatunk szerzője Sarah Lyons, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Az első terhességem alatt nagyon izgatott voltam, hogy anya leszek. Órákon át dekoráltam a babaszobát, várva a kicsi érkezését. A férjemmel lefestettük a falat, kiválasztottuk a bútorokat, megvettük a szükséges dolgokat a fiunk hazaérkezéséhez. Ahogy az apró kis pólókat és zoknikat pakoltam el a fiókokba, elképzeltem, hogy fog majd kinézni, és milyen édes érzés lesz a karjaimban tartani. A szobájában lévő hintaszékben ülve körbenéztem, és mosolyogtam, a szeretettel előkészített dolgokat látva. Izgalom és várakozás töltött el. Ahogyan egy anyuka is várja a napot, hogy hazahozza kisbabáját otthonába, Jézus is vissza fog térni, hogy elvigyen minket az Atya házába, ahol szeretettel előkészítette a helyet számunkra. Időt szeretne tölteni velünk, és izgatott az érkezésünkkel kapcsolatban. Buzgón és imádkozva várhatjuk a visszatérését, hogy elvigyen minket a mennyei hazába. Annak a gondolata, hogy maga a megváltó helyet készített számomra, mosolyra indít, izgalommal és várakozással tölt el.

Imádkozzunk! Megváltó Urunk, köszönjük, hogy szeretettel helyet készítesz számunkra az atyai házban. Segíts, hogy téged kövessünk, miközben visszajöveteledet várjuk. Amen. Jézus helyet készít számomra is. Vallja ezt Sarah Lyons Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az újdonsült szülőkért.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk lassan a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Déli 12 órától Lukács Orsolya számít majd figyelmükre itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, és a mai nap gondolatával búcsúzom, amely Ottlik Géza magyar író és műfordítótól származik. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Áldott szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári TIFF-en. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a TIFF-en is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megye székhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyedévben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzített adataiból. Márciusban 779

0: száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieké pedig 356 ezer volt, 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház községbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének első részének 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Csak akkor tud működni, ha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Elterveztem, csak őre vártam. Mindig
2: szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Lélekhangoló műsorunk vendége ma Hevesi Réka, a Békéscsabai Evangélikus

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélekhangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebbi 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam, inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapoknak a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen. Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is kétfelé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal, hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikben tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: Lélekhangoló Evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai Evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen. Hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a Krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen hogy az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek, sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobácsbogarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát, hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek, valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább, tehát hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
0: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
1: Igen, azt gondolom.
0: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
1: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az igen, sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom. Nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom. Nem okoz gondot, és tart.

0: a Lélek hangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert. Tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan.
2: Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az istenhiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos, és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert aztól lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Még ez új.
2: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran, anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg a légköréből adódóan. Árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvoda vezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óviukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádiómenüje alatt. A Spotify-on Lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsorszerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államokbeli Szakmai Szervezet a Tiffen is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a Tiff 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megyeszékhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztika Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 305

0: Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47-bani és 100 magyar forint 1 lej 43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének, első részének, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A múlt héten Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Most a következőkben a beszélgetés második részét hallhatják. Kicsit amúgy arra visszatérve, hogy a nők hajlamosabbak egyedül inni. Ismerek olyan embert, nőt igazából, aki zug ivó volt. Hogy elbújt, és úgy ivott. Mondjuk nem vodkát, hanem bort is lehetett érezni rajta, de hogy a nőknél szerintem az van, hogy valahol szégyellik az egészet, és akkor inkább titokban csinálják.
1: És talán kevésbé elfogadott. És hát, amúgy
0: persze, hogy az.
1: A zugivók az azok, akik elbújnak, igen. Vagy azok, akik nem is nagyon ismerik be magukról, hogy azok?
0: Nem, itt most az alatt gondolok, hogy elbújnak, uh-huh. És úgy isznak.
1: Mert szerintem a nőknél talán az is fennáll jobban, hogy nem feltétlen veszik észre, hogy mennyit isznak. Tehát, hogy egyre több és több és több. Tehát, hogy régebbi barátnőm mesélte, hogy az édesanyjánál vette ezt észre, hogy na, elkezd egy kicsit úgy borozgatni, és akkor így az idő folyamán egy pohárból lett kettő, két pohárból egy fél üveg, fél üvegből egy egész üveg, és hogy mondták neki, hogy amúgy, nem tudom, lehet egy kicsit sokat iszol, vagy érted, így próbálták felhozni a témát, és akkor nagyon megsértődött, tehát, hogy szerintem lehet, jó, amúgy lehet, hogy alapjáraton a függőknél ez egy védekezési mechanizmus, mikor így felpróbálják hozni ellenük ezt, hogy na, észrevettük, hogy kicsit többet fogyasztasz a kelleténél. Én viszont ezt így több esetben nőknél látom. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy a férfiak alapjáraton nyilvánosabban isznak, vagy jobban fel tudják ezt vállalni, hogy sokat isznak. A nők meg ugye inkább titokban csinálják, szóval lehet, hogy nem tudom, lehet az elfogadás is közrejátszik, vagy így a társadalom hogy látja azt, hogy ha egy nő iszik többet, ha egy férfi iszik többet. Szerintem az is rátesz azért.
2: Na, még van egy helyzet, amit ide bedobnék, és pedig lenne, hogyha a férfi iszik, általában még a legrosszabb esetben is elissza a fizetését. Ha a nő iszik, ritkábban történik, de történik, a házát elissza.

0: vissza. Nem ismerek sok példát, de példák, amiket ismerek, sírnivaló. Tehát előbb a dolgokat, és a holmit, a kaját, a holmikat, és a végén az egész házat is képes elinni. Hát a korlátok egy kicsit másképpen vannak.
1: Hogy visszatérjek a kérdésemre, utána néztem ennek, hogy a nők vagy a férfiaknál van több alkoholista. A legtöbb nemzetközi felmérés szerint a férfiak között több az alkoholbeteg, alkoholhasználati zavarral élő ember, mint a nők között. A WHO adatai alapján világszerte a férfiak jóval többet isznak átlagosan, és náluk gyakoribb az alkoholdependencia is. 2019-ben az alkoholhoz köthető halálesetek körülbelül 2 millió férfit és 600 ezer nőt érintettek világszerte. A férfiak 52%-a fogyasztott alkoholt az előző 12 hónapban, nőknél ez 35% volt. Az egyfőre jutó alkoholfogyasztás férfiaknál átlagosan körülbelül 4-szer magasabb volt. Viszont a kutatások szerint a különbség csökken, az utóbbi évtizedekben a nők alkoholfogyasztása több országban nőtt, főleg a fiatalabb korosztályokban.
0: Hogyha az valamennyire igaz, amit mondtam, hogy a depresszió vagy a reménytelenség, ami közel rokon, ivást idézhet elő, akkor ez nekem ezt jelzi, hogy főleg ilyen modern társadalomban nehéz manapság, vagy nehezebb a helyünket, vagy a helyüket megtalálni a fiataloknak, egyre gyakrabban a fiatal nőknek. Ide bedobnék egy olyan témát, hogy az ivást, azt illik megtanulni. Hát alkohollal elbánni, azt illik megtanulni, és egy nagyon érdekes dolgot dobott fel ezelőtt, vagy 20 évvel egy amerikai lelkész hölgy, hogy az egyik nagy probléma az Egyesült Államokban az, hogy megtanulnak előbb az autóval elbánni, és később tanulnak meg az alkohollal elbánni, és hogyha már 16 éves korában megtanult vezetni, és tisztességesen vezet, stb., ő 21 évesen már egy 5 év tapasztalattal rendelkező sofőr, a legjobb korban van, amikor a reflexek a legjobbak, stb., és 21 évesen áll neki az alkoholfogyasztásnak, ott ül az asztalnál, mulat, minden rendben van, feláll, beül az autóba, és akkor kezd az alkohol tulajdonképpen működni. Ő nem tudja az előjeleket, nem tudja a konszekvenciákat, és bum. Hát az, amikor először kimondta, meglepődtem, és most már a magyar házadba is belemásztam, és mondja, itten, ahol már tizenvalahány évesen, tehát a hülye szülők tulajdonképpen kezdik, szerintem leggyakrabban, ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor, öntözésnél, kántálásnál, gyere, mert már nagy vagy, te férfi vagy, te 14 éveseknek.
2: Nekünk azt csináltak, hogy mindig, amikor láttuk, hogy isznak valamit, kíváncsiak voltunk, amikor kicsikék voltunk, és akkor mondták, hogy tudd bele a kismagyadat.
3: Kitálom is. Aha.
0: Az rendben van.
2: Szerintem is. Tehát, hogy a gyermeknek a kíváncsiságát jó szerintem ebből a szempontból kielégíteni. Most az, hogy nyilván leitatod, vagy kicsit sokat adsz, az nem feltétlen jó. Nekem mindig azt mondták amúgy a szüleim, hogy fiam, inkább így áll itthon először, és legyél itthon részeg, mint hogy kint. És amúgy igen, ez szerintem nagyon fair. Tehát, hogy nem bűn az, hogyha megittasod. Nem a legjobb dolog nyilván fiatalon, meg kiskoruként, de szerintem itthon, meg így a környezetünkben, meg a környező országokban ez nagyon normális és természetes. És nagyon sokan mondják például azt így a korosztályomban, hogy jaj, hát ők már ilyen 15-16 évesen már nagyon sokat ittak, és kibulizták magukat, csak akkor most ilyen 23 évesen már le vannak nyugodva, és nem isznak annyit. Tehát, hogy valahogy ezt így tényleg így megéled akkor azt, lehet, hogy nem a legjobb, csinálsz egy csomó butaságot, de később talán már nem.
0: Nem autó, tehát nem. Nincsen konszekvenciája a forgalomba, az már nagy dolog. Én is több ilyen fiatalt ismerek, aki kipróbálta, egy párszor túlzásba vitte, meglátta, hogy mi a konszekvenciája. Az egyiket kikacagták, a másiknak feltettek egy ilyen zárt Facebook csoportra egy videót, hogy miket intézett a város központjába ittasan. És erre én vagy három megoldást találtam, ami szerintem jó. Tehát a továbbra határtalan, vagy nagyon bő fogyasztás szerintem nem a jó döntés, hogyha rövid ideig történik, és inkább mint kísérlet, vagy ilyesmi, akkor na, a tudomány, vagy az általános művelődés miatt ez is meg lehet. De három megoldást, amik fiataloknál láttam, és mondom, mindenki saját magának választotta, az egyik az, hogy valamikor be tudta állítani magát, hogy mennyi. Tehát akármilyen buli, akármit kínálnak, ő csak a sör mellett marad, vagy a bor mellett, de nem nyúlik hozzá az erős italokhoz. Azt mondja, hozzányúlsz az erős italhoz, ott vagy az orrodon. És az, hogy megossza, tehát egy egész este hat órán keresztül, egy egész buli keresztül, az a négy sör, az feloszlódik, tehát nem vészes, tehát az alkohol szint az még kor, oké, egy felnőtt testbe, tehát nem egy 40 kilós, hanem egy, mit tudom én, 60-70 kilós szeméről, ha beszélünk. Tehát az első megoldás az lenne, hogy megtanulom, mit bírok, mit szeretek, mi az, ami tisztességesen elviselhető, és akkor tartom magamat hozzá, és menjen a dolog tovább. A másik meg az lehet, hogy kipróbáltam, kikacagtak, nem az enyém. És a másik meg az, hogy egy ideig csinálom, és rájövök, hogy én tulajdonképpen nem is szeretem.
2: Nincsen feltétlen rá szükséged. Sokszor szerintem fiatalabbként, vagy gyerekként, amíg még iskolában vagyunk, és így a tini korba lépünk, azért kezdjük el, mert hogy a környezetünkben is, ugye a közösség az elkezdés, akkor úgy nyomást érzel arra, hogy te is csináld ugyanígy a cigivel, tehát hogy ez...
1: Mert az a menőség.
2: Igen, tehát hogy ezt valahogy a menőséggel kombinálják össze a korosztályok, és például most is, mikor voltunk Magyar Napokon, vagy hol, és ott mentünk ahol van a szóraháta mögött az Eftor. És hogy ott is tele volt ilyen 15-16 évesekkel is.
1: Nem jutottunk be tőlük az Eftor.
2: Igen, és nagyon, tehát olyan állapotokban voltak, hogy én néztem, hogy hát azért nálunk nem volt ez ilyen. Tehát, hogy talán azt veszem észre, hogy most durvább a fiatalabb korosztálynál, tehát, hogy még többet isznak, mint mondjuk amennyit mi ittunk, vagy amennyit aztán a ti korosztályátok hívott, Orsi. És ez azért kicsit ijesztő abból a szempontból, hogy több is van megengedve nekik, ahogy én látom. Tehát, hogy a szülőktől, tehát, hogy otthonról több van megengedve, mint ami nekünk volt megengedve.
0: Nem csak, hogy megengedve, tehát már említettem, hogy vannak olyan hülye szülők, ezt szebben nem tudom megfogalmazni, hogy ösztönzik a gyerekeket, hogy ígyanak. Tehát most a nem 16-18 évesekről beszélünk, ahol szerintem ott van az ideje, hogy birkozzanak meg ezzel a dimenzióval, próbálják, nem hogy leígyák magukat, hanem hogy lássák, hogy lehet ezt az életbe tisztességesen befűzni, de 10-valahány, 13-14 éveseket, vagy akár még fiatalabbakat bátorítani, hogy fogyasszanak, az egy katasztrófa, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a 13-15 éveseknek nincsen saját jövedelmük. Tehát a szülők fizetik az alkoholt. Én ezt nem tudom megérteni, a másikat meg, amit a saját szüleidről mondtad, hogy na gyere, próbáld ki itthon. Az szerintem egy nagyon jó hozzáállás, mert javarészének a gyerekeknek nem tetszik az alkoholnak az íze és a hatása. Nem tetszik. És akkor, hogyha meg van engedve, hogyha na, próbáld, nem világ vége, igen, mi megszoktuk, megszerettük, de próbáld, szereted, nem szeretem. Még van valami, amit akarsz tudni, ki akarod próbálni a másikat is? Hát, kipróbálnám. Világos. Kell még? Egyelőre nem. És hogyha beszélgetés nyitva maradhat, erre még visszatérek a beszélgetésre, akkor szerintem a helyzet sokkal higgadtabb, és a veszély, hogy kollégák rá tudjanak szerintem, gyere, ne légy hülye, gyere te is, ne légy gyáva, gyere velünk, vagánykodunk. Kipróbáltam, nem szeretem. Ha nektek kell, fogyasszátok, én akármikor kipróbálhatom otthon, hogyha kell, nem kell veletek vagánykodjak, visszahúzódjunk egy kirándulásra, hülyére ígyuk magunkat. Fiam, az egyik fiam is volt egy olyan kiránduláson, ahol az osztályfőnöknő a rókázó fiatalokról gondoskodott. Tehát az egy szemét. Az alkoholt otthonról hozták, tehát nem ott vették, hanem otthonról hozták. A szülők tudták, hogy mivel küldik útra őket. Sőt, egy olyat is hallottam, hogy a zsidó családokban a gyerekek is kapnak bort. Tehát amikor egy ilyen vasárnapi szép ebéd van, a felnőttek fogyasszák komolyabban, és kap a gyerek is egy kisebb pohárba. És szerintem ez a fajta, merem megmondani, megtisztelés, hogy tégedet is, mint gyerek, komolyan veszünk, de épp azért, hogy komolyan veszünk, neked megszabjuk az adagodat, amely kicsi. Uh-huh. És ezzel megtanulod, hogy milyen, ott vagy velünk, nem egy, azért, hogy mikor mennek el a szülők, hogy próbáljan ki, mert ha ők annyira szeretik, akkor valami fantasztikus kell legyen. Hát... Visszatérve a beszélgetésre, az egyik érdekes téma az alkohol, fiatalokkal, alkoholfogyasztással kapcsolatban az, amikor először megtudja a szülő, hogy a gyereke, fiú, lány nem számít, és milyen korban, az se számít nagyon, hogy berugott.
2: A reakció arra az szerintem kritikus, mármint olyan szempontból kritikus, hogy a gyereknek hogy marad meg, hogy a szülő hogy reagált. Hogy fogadta. De hogy amúgy például valamilyen szinten egyetértek azzal, amit mondasz, azzal, hogy ugye, hogyha a gyerek otthon próbálgatja, és otthon tapasztalja meg, hogy milyen mondjuk az, hogy berúg, vagy érzi a hatását, vagy az ízét bizonyos alkoholoknak. Viszont azért ne felejtsük el, hogy főleg az ilyen fiatalabb közösség, meg a gyerekek közössége, a tinik közössége olyan könnyen tudják befolyásolni egymást. Tehát, hogy hiába tapasztaltad te meg otthon, mert lehet, hogyha te nem iszol, akkor kinéznek, és nagyon erős egyéne kell legyen egy gyereknek ahhoz, vagy nagyon erős kiállása kell legyen ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy nem. Mm-hmm. És igazából nincs baj azzal szerintem, hogyha nem mindig tudják azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy kell, azt is ki kell próbálni, meg tudod szabni a mértéket talán, és határokat tudsz húzni, hogyha már azt gondolod, hogy neked ez annyira nem fontos, de na, jobb mindenképpen szerintem is, hogyha otthonról kapja ezt a tapasztalatot a gyermek elsősorban, és nem kint, ahol nem feltétlenül olyan biztonságos. De nem mondanám azt, hogy ez teljesen kizárja azt, hogy bevonják őt is.
0: Tökéletesen igazad van, és örülök, hogy ezt így megfogalmaztad. Picit utaltam rá, de nem tértem át erre, hogy tulajdonképpen az alkohol próbálkozásnál még fontosabb, hogyha a gyerek vagy a suhanc egy jó önképpel nő fel. És ennek is az alapja a családba kezdődik, hogyha foglalkoztak vele, tehát a felnőttek körülötte, ott voltak, jelen voltak, nyitottak voltak. Nem minden, mert nem tökéletességről beszélünk, de hogyha a gyerek úgy nőtt fel, hogy tudta, hogy lehet bízni a világba, lehet bízni a szüleimbe, valamennyire nem tökéletesek, de legtöbb esetben végighallgatnak, nem sietnek ítélkedni, és fenyegetni, és ezért egy előadást tartani, vagy egy áhítatot, hanem odafigyelnek, és felkarolnak, és esetleg adnak egy pár témát, hogy gondolkozzak, hogy oké, ez mostan megvolt, mit tanultál belőle? Hát nem konfrontatív, mert amikor valakivel szembeállunk és megtámadjuk, az automatikusan visszautasítást hoz magával. Na, visszatérve a lényegére, hogy azt a fiatal embert vagy fiatal lányt, akinek egy jó önképe van, aki tudja, hogy ki a világban, aki megvan elégedve magával, azt nehéz sürgetni, nehéz dolgokba bele szívni azért, vagy bele hozni csak azért, hogy vagánykodjunk. Szépen megmondja, köszönöm nekem, ez nem kell, ez nem vagánykodás, ez egy hülyeség, majd egyszerűen elvonul onnét. Most több sztorit is olvastam nemrég, amikor elmegy a fiú vagy a lány egy bulira, tehát ugyancsak ilyen suhancokról szólt a sztori, és vagy már meg volt beszélve az egyik szülővel, hogy milyen kódot küld, tehát ne lássák a kollégák, hogyha az küld üzenetet, hogy anyu, gyere el, mert itten gonoszak, hanem valamit, hogy teljesen más, most nem is próbálok konkrétan emlékezni, de akár egy hülyeséget is, de az a kód, és eljön a mama vagy az apa, és akár még egy ilyen színdarabot is felállít, hogy nem érdekel velem, most jössz haza, mert többet, és az autóban meg a gyerek, jó. Köszi szépen. Tehát nem csak, hogy kimentettél egy rossz helyzetből, hanem nem is kellett a kollégák előtt hogy én legyek a gyáva, vagy hogy kikacagjanak. Tehát, hogyha a szülők hallgassák ezt a beszélgetést, nem csak az alkoholról van szó, hanem bizalomról. És hogyha ez a bizalom ezekbe a nehéz időkben, tehát ne gondolják a szülők, hogy a suhancnak könnyebb. Tehát a szülő átment egy csomó dolgon az életén, és persze, hogy fáj, amikor valaki, akibe egy csomó mindent belefektettél, látod, hogy veszélyes helyzetbetegbe hozza magát, és hogy nem tudja a legjobban navigálni. Na, de az a fiatal személynek az mostan egy olyan élethelyzet, amivel nem találkozott, amire nem készült fel, és hogyha ebbe a helyzetbe a legnagyobb támaszt, a legjobb támaszt nem kapja meg, mert azért, mert sose volt meg, vagy egyszerűen abban a helyzetben bezsong a felnőtt is, és elkezd hülyéskedni, elkezd prédikálni, vagy mit tudom én, mit ítélkedni. Mert te soha, mert...
2: Hát ott elvágod magad alatt a fát lényegében szülőként. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne legyenek tiltások, és ne legyen megszégyenítés egy szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát, hogy azt, amit mondtál, hogy ez a biztonságos szó, vagy üzenet, amit megírsz, mondjuk édesanyádnak, édesapádnak egy-egy bizonyos bulin, vagy helyzetben, bárhol is légy, hogyha nem érzed magad kényelmesen, ez szerintem nagyon fontos, és minden családban kell, és az is, hogy a gyereket ne ítéld el azért, mert ki akar próbálni valamit. És lehet, hogy te megjártad, amikor fiatal voltál, és rossz dolog történt, de nem biztos, hogy a gyerek megfogja.
0: De akkor nem volt Facebook, és nem tud senki róla semmit. Vagy Markos telefon,
2: persze.
0: És... Most tehát, mindent
2: nyilván,
0: lefotoznak.
2: Igen, más a következménye manapság, de hogy erről lehet nyitottan beszélgetni. És na, hogyha a gyermek mégis megcsinálja, akkor nem azt kell visszakapja, hogy na látod, fiam, én megmondtam, hanem azt, hogy igen, ez most megtörtént, lehetett volna okosabban is, de megtanulta a leckét. Tehát, hogy lehet, hogy egy beszélgetés neki nem volt elég arra, hogy ezt megértse, megtanulja a saját bőrén, de te nem ítélted el, nem dorgáltad meg, vagy oktattad ki feltétlenül, hanem szerintem az nagyon fontos, hogy a gyerek bármivel oda tudjon menni hozzád, és meg tudja mondani, hogy nézd, ez van. És hogy ne titkolja el, hogy ő most megy ki XY-hoz, és aztán igazából ki tudja, hogy mit csinál. Mert hogy fél a következményektől. Tehát ez nagyon sokszor láttam ezt így a saját korosztályomban is, hogy szülőknek teljesen más dolgokat mondtak a fiatalok, és jó magam is csináltam ilyet. Tehát, hogy na, mindenkivel megtörténik, és... Szerintem fontos ez, hogy a kommunikációhoz nyitott legyen.
0: Hát ide még bedobnék egy pár dolgot, és pedig lenne, főleg, hogyha ez nem épült fel idő folyamán, hogy mindenről tudunk otthon beszélni, de hogyha a szülő tudja, hogy van valaki, aki egy elég józan ember, még hogyha egy furcsább alak is, de van valaki, egy józan ember, egy unokatestvér, egy kereszt, apa, anya, valaki, egy szomszéd, akivel a gyerek elbeszél mindent, és aki nem kell erről beszámoljon, hogy ottan mi történt, de tudom, hogy van egy felnőtt, egy tapasztalt ember, egy jó ember, akihez elmegy, na az már egy jó helyzet. Ugyanakkor jó szokásom szerint itten zavarnám egy kicsit a vizeket, és pedig lenne, hogy mint szülők se vagyunk egészen kiszolgáltatva, és szabad határokat szabjunk, főleg olyan helyzetekben, ahol a dolgok úgy néznek, hogy kicsúsznak a kezünkből, na azok a határok, vagy a konszekvenciák, következmények, azok józan dolgok kell legyenek, hogyha túlzottak, akkor inkább negatíván hatnak, de néha arra is szükség lehet, hogy azt mondjuk, nézd, ez meg volt beszélve, hogy ha ez és ez többször előfordul, nem muszáj az ivás legyen, más, lehet más hülyeség, nem számít, akkor én többet nem viszlek, vagy két hónapig nem viszlek el sehova autóval, vagy ilyen dolgok, amik ne legyenek életveszélyeztetők, vagy ne legyenek megalázók, de legyen egy érezhető, egy kézzel fogható, egy megérthető dolog.
2: Egész, igen. Tehát ez nagyon fontos szerintem is, hogy azért nem hagyod most a gyereknek, hogy aztán tényleg orba szája csinálja a butaságot, hanem egyszerűen te is szabsz határokat neki, de egészséges határokat. Szerintem ez nagyon...
0: Az, hogy a házba zárlak két hónap, az lehet, hogy a szülőnek nagyobb büntetés, mint a...
1: Hogy nem vagyok álszent, én sem. Nekem is voltak tini koromban azért ilyen dolgaim.
2: Kinek nem? Szerintem
1: hogy most így visszagondoltam arra, míg beszéltetek, hogy anyu és apu ehhez hogy álltak hozzá. És hát amúgy én ilyen tizedikes koromban kezdtem el kijárni, és úgy felfedezgetni ezeket a dolgokat, de az én szüleim is úgy álltak hozzá, hogy itthon próbált ki, és aztán majd utána kint. Na hát nálunk az volt a feltétel, hogy konfirmálsz, és akkor utána te is ihatsz egy bort velünk, egy pohár bort. Vagy nálunk ez volt, hogy konfirmálás előtt nem, addig csak kis ujjal, konfirmálás után már lehetett egy annyi, hogy úgy legyen fogalmam arról, hogy mit tudom én, egy fél pohár bor az milyen, vagy egy fél pohár sör az milyen. Na és mikor így elkezdtünk tizedikben kijárni, így, hogy már kocsmázni jártunk, és hogy már ittunk is, hát soha nem kaptam annyi pénzt, hogy én attól most a földre igyam magam, nyilvánvalóan. Erre nagyon figyeltek, illetve a másik, amikor hazamentem, mindig oda kellett menjek, és adjak nekik puszit. És mindig apukám úgy jött, hogy... hogy nem puszit adott, ő megszagolt. És akkor erre nagyon vigyáztam. De viszont volt olyan alkalom is, hogy mondjuk másnapra azért picit rosszabbul voltam, mint ahogy kellett volna, és akkor úgy megkaptam azt a dorgálást, hogy nem kéne annyit inni, de ilyen félig viccesen, félig beszólogatva. Ja, és akkor aztán volt, hogy azért kicsit óvatosabban kell, és hogy vigyázzak magamra, és ez szokásos szülős dolog. De hogy most úgy, és a mai napig is, hogy aztán mindig annyira sokat igyak mondjuk egy ilyen kimenetelnél, hogy ne tudjak magamról. Nem. Mi van, ha apukám megszagol?
2: Nálunk egyszer volt kilencedikben egy ilyen érdekes eset, amikor én musicaleztem az iskolában, és kimentünk az egyik előadás után az akkori planetáriumba inni, mert le volt foglalva, és akkor hát én akkor nagyon szerelmes voltam egy fiúba, aki visszautasított aznap, és akkor elég sokat ittam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon sokat sírtam aztán egy idő után, és akkor egy haverom hazavitt, taxival, és nagyon kedves volt, és hazakísért, apukám jött le a kapuba, és én úgy féltem, hogy mit fog mondani, de nem szólt semmit, csak megölelt, és mondta, hogy nincsen semmi baj. És akkor felmentünk utána, én aztán lefeküdtem aludni, jó is, elment aludni, és nem volt ez így felhozva többet. Tehát, hogy szerintem az egy nagyon jó reakció volt a részéről. Mai napig viccesen, amikor kimegyünk inni, vagy valakihez megyünk inni, akkor néznek rám, hogy jaj, ez az ivászat, de hogy nem, tényleg nem te tudják azt, hogy vigyázzunk magunkra, és én sokszor voltam például a hugommal bulizni, és akkor anyukám mindig mondta, hogy de vigyázzunk egymásra, és tényleg amúgy nálunk ez nagyon megvolt, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ezt így megtanították, hogy mindig, hát nézzünk a másikra is, hogy hogy van, és bármi van, akkor oda tudunk menni, és szerintem ez nagyon fontos, mert nagyon sok esetben látom azt, hogy a testvéreknél a kapcsolatok nem feltétlenül ilyenek.
0: Ide bedobnék valamit, ami számomra nagyon érdekes volt, mert ezek velem egy negyedben nőttek fel, Hát én 64-es születésű vagyok, ezek, akikkel a sztori ment, ezek kb. 60-as, vagy még az 50-es évekből is származtak. Ezek új lakónegyedek voltak, javarészük a lakóknak, a szülőknek faluból bevándorolt, vagy új családok, nagyon kevés lehetőséggel, tehát a két szülő az dolgozott, és ez az egy csoport, volt valaki a csoportból, aki nagyon szépen megírta, együtt nőttek fel, és jobban bántak egymással, mint sok testvér. Annyira, hogy amikor felnőttek, buliztak, ittak, a fiúk vigyáztak a lányokra. Tehát nem, hogy kihasználják, vagy ilyesmi, és a lányok visszajöttek az egyetemről, mondják, de jó dolgunk volt veletek, mert mostan a fiúk, minthogyha vadállatok lennének, állandóan csak vadásznak, hogy mikor mit tudnak, de ti vigyáztatok reánk. És szerintem itten van az értéke, hogyha egy olyan bandába vannak a fiatalok, ahol mindenki józan valamennyire, tehát buli, próbálkozás, stb., de nem használjuk ki egymást, tehát nem használjuk ki azt, hogy most a lány leitta magát. A fiúkat nehéz kihasználni, ha leitták magukat. Ott
2: szervusz!
0: Hát ebből a szempontból két nagyon különböző világban élünk, és szerintem ezt a fiúknak, aki nem így nőtt fel, tehát aki így nőtt fel, és azok közt is szerintem nagyon szépen bántak el vele, de érdemes erről elbeszélgetni, és szerintem itt, ahogy a legjobban működhet, az, ha az apa meg tudja magyarázni, akkor jó, de vagyunk sokan férfiak, akik nem értjük ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha a mama el tudja magyarázni jobban esetleg a fiúnak, hogy mit jelenti az, hogy egy fiatal nő, hogy mennyire megsebezhető, hogy mennyire ki van néha szolgáltatva, és hogy mennyire jó, hogyha a férfiak a szerepüket így is betörtik a társaságba.
2: Igen, nagyon fontos az, hogy milyen barátokat válogatsz magad mellé, és hogy milyen társaságokba kerülsz. Nekem szerencsére sosem volt olyan tapasztalatom, vagy olyan társaságom, ahol ne vigyáztunk volna egymásra. Lehet, hogy nem voltunk mindenkivel jobban, de nem használtuk ki egymást. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos minden társaságban, hogy vigyázzunk egymásra.

Az elmúlt fél órában Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Szempontok rovatunk ezzel a végéhez ért, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszont hallásra!

szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 9-én szombat déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Ott

Nézzük, mivel várom a hallgatókat a következő 3 órában. Hamarosan áhítat csendül, majd a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalant sugározzuk. 13 órakor híreket mondok, jó hír csendül, majd 13 óra 15 perctől meserovatunk következik, amelyben a Csipke Rózsika című mesét hallgatjuk meg. Ezután fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perctől versrovatunkban a Lámpás című költemény csendül fel. 14 óra 20 perctől harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek és misék rendjét ismertetem, majd 14 óra 35 perctől zenedoboz kívánságműsorunk következik. Hogyha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon. Hívhatnak a 0264 44 1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy felkereshetnek személyesen stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a nap áhítata következik, amelyet Szabó Anita tolmácsol.

Mai áitatunk címe: Mennyei otthon. Az én atyám házában sok hajlék van, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliuma 14. fejezetének 2-től 3-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője Sarah Lyons, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Az első terhességem alatt nagyon izgatott voltam, hogy anya leszek. Órákon át dekoráltam a babaszobát, várva a kicsi érkezését. A férjemmel lefestettük a falat, kiválasztottuk a bútorokat, megvettük a szükséges dolgokat a fiunk hazaérkezéséhez. Ahogy az apró kis pólókat és zoknikat pakoltam el a fiókokba, elképzeltem, hogy fog majd kinézni és milyen édes érzés lesz a karjaimban tartani. A szobájában lévő hintaszékben ülve körbenéztem és mosolyogtam, a szeretettel előkészített dolgokat látva. Izgalom és várakozás töltött el. Ahogyan egy anyuka is várja a napot, hogy hazahozza kisbabáját otthonába, Jézus is vissza fog térni, hogy elvigyen minket az Atya házába, ahol szeretettel előkészítette a helyet számunkra. Időt szeretne tölteni velünk, és izgatott az érkezésünkkel kapcsolatban. Buzgón és imádkozva várhatjuk a visszatérését, hogy elvigyen minket a mennyei hazába. Annak a gondolata, hogy maga a megváltó helyet készített számomra, mosolyra indít, izgalommal és várakozással tölt el.

Imádkozzunk! Megváltó Urunk, köszönjük, hogy szeretettel helyet készítesz számunkra az atyai házban. Segíts, hogy téged kövessünk, miközben visszajöveteledet várjuk. Amen. Jézus helyet készít számomra is. Vallja ezt Sarah Lyons Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az újdonsült szülőkért.

0: A nap áhítatát Szabó Anita tolmácsolta, most a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalan sugározzuk.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymásra való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Május éjszakai hagyományok.
4: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, azok ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
1: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövőt. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
2: Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája? Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymásra való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött, ezért nagyon hálásak vagyunk, azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túl lőtte azt, amire hivatott a tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
6: Ugye, aki a tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
2: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni, és az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és így tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
7: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
2: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként, vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
6: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
2: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
7: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a mellesleg van Szentilek is tesőből kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor mindig azt mondta, hogy mellesleg van Szentilek is, és az mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben egy kiadvány is született.
2: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsaisi anya bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelki értékek találhatók benne.
6: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
2: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított, ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
7: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolók azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
2: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető a magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
6: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség, ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
7: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő. Erről mesékelek nekünk még azért.
2: Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ottanak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat sem megézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni, de hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal, kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk, csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
1: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán. Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
8: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt, és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
8: Megvolt a második munkatársképző. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
8: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon, jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
8: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
8: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
9: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
8: Milyen élményekkel maradtál?
9: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
8: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
9: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
8: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most vagyok első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
8: És most hozzád szólnék.
9: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem. és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
8: Ezek szerint van ezzel neked célod?
9: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
8: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
9: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
8: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
9: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
8: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
9: Hát lehetséges, ezt soha nem lehet tudni.
8: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ra is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
8: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Véghunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról. Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a május kosárnak és a május fának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
7: Ugye május 1 előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szerenázásos maratonnal folytatódik. Mesélj ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
4: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, azok ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják. És ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és ez úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
10: Milyen volt a fogadtatás, vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
4: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagy a szeretettel fogadnak minket mindenhol. Az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi felduzzasztottuk a pár zenészről, tényleg ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
2: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan muzsikáltak.
4: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lett. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan, most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk, tehát van, aki két éjjeli zenét kapott.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk. Erdély püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. Riporter Pilbák Kincső.
11: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
12: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
11: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
12: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló feljegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció a gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
11: Hogyan készültek erre a találkozásra?
12: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan örömmel készülünk erre az alkalomra.
11: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban, már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymás segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
11: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
5: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
11: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
5: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliaheten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel, hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliaheten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
11: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
13: Én már ahogyképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémában lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet, akárkinek. Egy szuper család, szuper.
11: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
1: Vártátok a püspök urat?
14: Igen.
1: És jártok templomba?
14: Én igen.
15: Én igen.
16: Én igen. Is igen.
17: Én igen.
18: Én is. Igen.
1: Szoktatok énekelni?
19: Igen.
20: Igen. Igen.
11: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
21: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne valljon szégyet. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolatta, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
1: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
22: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk, és a szerény közösségünkbe igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
23: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa, mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor kiszoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendbe tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatilag oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki aki süteményt készít, ki aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
11: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
24: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
11: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
1: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
25: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden, itt egy páran egy-kettőre megterítettük az asztalt, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden, összességében volt szép minden.
14: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok, tessék végignézni, mindig voltak segíteni. Maximális. Most már túl vagyunk mindene. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
1: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalant sugároztuk. Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Önök az Ágnus Rádió szombat déli magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ottli Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan híreket mondok, jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunk következik, amelyben a Csipke Rózsika című mesét hallgatjuk meg. 13 óra 30 perctől fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk, amelyben Geszti Péterről lesz szó. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perctől a Lámpás című költemény csendül fel, majd ezután harangszó rovatunkba várom önöket sok szeretettel. 14 óra 35 perctől zenedoboz kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! A pontos idő 13 óra, most híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnicatónál. Gyenge első negyedévet zárt a turizmus Romániában. Bolozsán szerint Románia modernizálása kemény küzdelem. Háromnapos tűzszünetben és pogolycserében állapodott meg Oroszország és Ukrajna. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. És most következzenek a részletek. A Kolozs megyei tanács beavatkozási és elsősegélynyújtó pontot hoz létre a Tarnicatónál, miután jelentősen megnőtt a térségben történt balesetek száma. Álin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtó pont létrehozásáról a Tarnicatónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szávámont Szálvászpeó irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségű objektummá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történt balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Lukácsköve és a Hollókő útvonalak jelenleg a megye leglátogatottabb túra útvonalai közé tartoznak, számolt be róla a monitorulklus.ro portál. Álin Tise szerint az új beavatkozási pont létrehozása szükséges lépés, amely egy aggasztó helyzetre reagál. Egy rendkívül forgalmas térségben egyre több baleset történik. Mint fogalmazott, még korábban ritkának számítottak az ilyen esetek, ma már számuk folyamatosan emelkedik, és a mentőcsapatok hosszú kiérkezési ideje miatt sok esetben már nem lehet megmenteni az áldozatokat. A reakcióidő csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi mentési akciók valódi életmentéssé váljanak. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közölt adataiból. Az első negyedében a turisták száma 2,352 millió volt, 5,8%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal 1,894 millióra csökkent, ellenben a külföldieké 5%-kal 457 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 4,452 millió volt, 6,7%-kal kevesebb, mint 2025 első negyedévében. A belföldi vendégészakák száma 9,3%-kal 3,457 millióra csökkent, míg a külföldieké 3,6%-kal 995 ezerre emelkedett. Az első negyedévben a szálláshelyek kihasználtsága 20,8% volt, 2,5%-ponttal alacsonyabb, mint a tavalyi év első három hónapjában. Románia modernizálása kemény küzdelem, hangsúlyozta Európa napi üzenetében Ilie Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik az utcára vonulnak a demokratikus értékekért. A Facebookon közzétett üzenetében az ügyvívő kormányfő azt írta, a demokráciát nem néhány évente, hanem minden nap meg kell védeni, írja az Agile Press. Rámutatott arra is, hogy az erőfeszítések és áldozatok árán felépített európai projekt erős partnerségeket, bizalmat és az azonos értékeket valló országok közötti szolidaritást jelent. Azt jelenti, hogy Románia nincs egyedül, hanem olyan emberekkel és államokkal dolgozik együtt, akik ugyanazokban az értékekben hisznek, és együtt építenek biztonságosabb és prosperálóbb jövőt, fogalmazott. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését, közölte Moszkvában péntek este Zsuri Uszakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket, mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak. Donald Trump, akinek a javaslatát Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta, azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek ezer-ezer foglyot is kicserélnek. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
15: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek.

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levelének első részének 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.

0: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
1: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Reklám.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most mesekosár rovatunk következik, amelyben a Csipke Rózsika című mesét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Csipke Rózsika. Hajdanában, réges-régen élt egyszer egy király, meg egy királyné. Mindenük megvolt, amit szemük, szájuk kívánt, csak egy híja volt a boldogságuknak. Nem volt gyermekük. Százszor is sóhajtottak minden áldott nap. Jaj, ha gyerekünk lenne, de boldogok lennénk. Egyszer aztán teljesedett a vágyuk, kislánya született a királynőnek. Volt nagy öröm a palotában. A király fényes ünnepséget rendezett, és lakomára meghívta a tudós tündéreket is, hogy jók és kegyesek legyenek a kislányhoz. 13-an voltak a tündérek, de a király csak 12-t hívott meg, mert nem volt több aranytányérja 12-nél. Mikor véget ért a lakoma, a tündérek megajándékozták a kislányt. Az egyik jóságot, a másik szépséget, a harmadik gazdagságot ajándékozott neki. Egy szó mint száz, mindent kapott a tündérektől, ami csak boldoggá teheti az embert. A 11. tündér is elmondta már áldását, mikor hirtelen felpattant az ajtó, és belépett a 13. tündér. Az, akit nem hívott meg a király a lakomára. Nem köszönt senkinek. Rá se nézett a fényes vendégségre, hanem azt kiáltotta. Én azt adom neki, hogy amikor 15 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsóval, és halljon meg. És azzal megfordult, és se szó, se beszéd kisietett a teremből. Megijedt a király, elrémültek a vendégek, de előlépett a 12. pedig tündér. Nem vehette vissza a gonosz ajándékot, de változtathatott rajta. Azért azt mondta, én azt mondom, hogy a kislány halála ne legyen igazi halál, csak százesztendős, mély álom. No, véget ért a fényes ünnepség, hazaszélettek a vendégek, a király pedig kiadta a parancsot, hogy minden orsót égessenek el az országban. Azt remélte, hogy így elkerülheti leánykája a veszedelmet. Teltek az esztendők, és a király kisasszonyon mind beteljesültek a tündérek ajándékai. Szép volt, jóságos szívű, okos, barátságos, mindenki megszerette, aki csak látta. Mikor 15 esztendős lett, éppen a születése napján magára maradt a palotában, mert a szülei látogatóba mentek. Bejárta a palotát, benyitott minden szobába, pincétől padlásig minden zugot felkutatott. Végre egy régi toronyhoz érkezett. Felment a keskeny csika lépcsőn, s a lépcső végén egy ajtóra talált. Rozsdás kulcs állt ki a zárból, s a király kisasszony megforgatta a kulcsot, és akkor kinyílt az ajtó. Egy kicsi kamrában egy vénséges vén asszony üldögélt és szorgalmasan font. Jó napot, nénike, szólt a király kisasszony. Mit tartasz a kezedben, mutasd csak. Ez az orsó, gyermekem, felelte az öreg asszony. A király kisasszony kezébe vette az orsót, de abban a pillanatban beteljesült a gonosz tündér ajándéka, megszúrta az orsóval az ujját. Menten lehanyatott az ágyra, és mély álomba merült. De az álom bejárta az egész palotát, és mindenkit meglepett. A király és királynő éppen hazaérkeztek, s ahogy a trónterembe léptek, elaludtak ők is, mind a sok udvari népséggel együtt. Az istálóban aludtak a lovak, az udvarokon a kutyák, a háztetőkön szonyókáltak a galambok, a falakon a legyek, a tűzhelyen kialudt a tűz, a pecsenye nem sercegett többé, elaludt a szakács, a keze a levegőben, mert éppen nyakon akarta legyinteni a kuktát. Elpihent a szellő, és a fák között még egy falevél sem rezzent. A kastély körül pedig csipkebokor kezdett nőni, növekedni. Minden évben, esztendőben sűrűbb lett. Elborította a falakat, magasan a tornyok fölé kapaszkodott. Végre már nem látszott a kastélyból semmi, de semmi, még a szélkakas sem a torony tetején. Hanem szerte az országban mesélgettek az alvó király kisasszonyról, akit Csipke Rózsikának neveztek el. Messze földről jöttek vitéz királyfiak, hogy keresztül törjenek a tüskebozóton az alvó palotába, de bizony vesztükre jöttek, mert a tövisek között akadtak, s hiába erőlködtek, nem szabadulhattak ki. Sok-sok esztendő telt múlt így el. Egyszer aztán hallja egy királyfi, mit mesélget a csipkebokorról egy öreg ember. Hogy azt mondja, gyönyörű palota van a csipkebokron túl, gyönyörű palotában alszik a tündérszép király kisasszony Csipke Rózsika. Száz esztendeje alszik, álmodik, vele alszik a király, a királyné, mind az egész udvari népség. Sok vitéz királyfi próbálkozott már, hogy bejusson az alvó palotába, de a tövisek fogva tartották őket, és úgy pusztultak el. No, azt mondja a királyfi, egy életem, egy halálom. Én bizony megpróbálom. Látnom kell a tündérszép király kisasszony. Hiába igyekezett lebeszélni a jó öreg, a királyfi nem hallgatott rá. Útnak eredt. El is jutott a százesztendős csipkebokorhoz. Bizony, éppen kerek százesztendeje aludt már a palota, a palotában Csipke Rózsika, meg mind az egész udvar. Mikor a királyfi a bokorhoz érkezett, nagy rózsaszínű, illatos virágok borították el az ágakat, és a tövisek mind félrehúzódtak a királyfi elől. Haja szála sem görbült meg, úgy jutott be az alvó palotába. Megy az udvarra, ott alusznak a vadászkutyák. Az istállóban a lovak, a háztetőn a galambok, a szárnyuk alá dugták a fejüket, úgy szunyókáltak. Belép a palotába, hát a falon alusznak a legyek. A konyhában alszik a szakács. A keze még most is a levegőben, ahogy nyakon akarta legyinteni a kuktát. A trónteremben aludt az udvari népség. A trón előtt a király és a királyné. Nagy-nagy csönd volt a palotában. A királyfi hallotta a szíve dobogását. Megy, megy, szobáról szobára, végre eljut a régi toronyba, kinyitja a kamrácska ajtaját. Ott feküdt Csipke Rózsika. Olyan szép volt, hogy a királyfi nem bírt betelni a látásával. Csak nézte, elgyönyörködve is, egyszer csak maga sem tudta, hogyan, miként, megcsókolta az alvóglány homlokát. Abban a pillanatban felnyitotta a szemét Csipke Rózsika, felébredt és örömmel nézett a királyfira. A királyfi pedig kézen fogta és levezette a lépcsőn. Mennek a trónterembe, felébredt tüstént a király, meg a királyné, meg mind a sok udvari népség. Felébredtek a falon a legyek, és züm-züm kirepültek az ablakon. A háztetőn a galambok megcsapkodták szárnyaikat, és elszálltak a messze határba. A lovak is felébredtek, az udvaron a kutyák talpra ugrottak, és csóválták a farkukat. A tűzhelyen fellobbant a tűz, sercegett a pecsenye, és a szakács nyakon legyintette a kuktát, hogy csak úgy csattant. Mondjam-e, ne mondjam? Feleségül kérte a királyfi Csipke Rózsikát, csaptak is rögvest 7 országra szóló fényes lakodalmat. Még ma is boldogan élnek, ha meg nem hal.

0: Mesekosár rovatunkban a Csipke Rózsika című mesét hallgattuk meg, majd Halász Judit énekelt nekünk. Most Fülbe jó könnyű zenei műsorunk következik. Mai adásában Geszti Péter munkássága kerül fókuszba. Előadóként, dalszövegíróként, reklámszakemberként és producerként is maradandót alkotott. A magyar nyelv lehetőségeit mindig alkotó módon használta. Mai műsorunkban egy dalválogatást hallhatnak Geszti zenei közreműködéseiből. A szerkesztő Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: A Fülbe jó mai adásában Geszti Péter könnyű zenei munkássága kerül a fókuszba. Geszti a magyar zenei élet és média egyik meghatározó alakja, aki előadóként, dalszövegíróként, reklámszakemberként és producerként is maradandót alkotott. Munkásságának középpontjában a nyelvi játékosság, a folyamatos megújulás és a modern magyar popkultúra formálása áll. Mai műsorunkban hallgatunk olyan dalokat, amelyekben Geszti Péter hallható, illetve olyanok is felcsendülnek, amelyeket más előadó szólaltat meg, de dalszövegíróként Geszti is közreműködött bennük.

Geszti Péter 1964. május 9-én született Budapesten. Értelmiségi, médiához kötődő családi környezetből érkezett, édesapja Geszti Péter humoristaként és dramaturgként dolgozott, ami korán közel hozta hozzá a nyelv, az előadás és a szellemes fogalmazás világát. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzőkarán végezte magyar történelem szakon. Diplomáját 89-ben szerezte meg. Már fiatalon látszott, hogy érdeklődése túlmutat a hagyományos pedagógusi pályán. Sokkal inkább az alkotás, a színpadi jelenlét és a kommunikáció különböző formái vonzották. Pályafutása gyermekszínészként indult, már kisgyermekként feltűnt filmekben és szinkronszerepekben, így hamar megismerte a kamera előtti munkát. Ez a korai tapasztalat később nagy előnyt jelentett számára, hiszen természetes könnyedséggel mozgott a nyilvánosság előtt. A magyar közönség azonban elsősorban nem színészként, hanem dalszövegíróként és előadóként ismerte meg igazán. Az 1980-es évek végén és a 90-es évek elején jelent meg markánsan a könnyűzenei életben.

0: milyen aki vagy és zsákfigor, a lényeg az, hogy kinek látszol és kinek játszol, de nem húsz 20 és elmúsz 40 és elmúsz lassan szépen és elben.
1: Sok, sok, ez nem valami sok, évek óta kutatom, hogy még ki vagyok. Nem hős, nem nős, nem gyémánt és nem is agyag, se csúcs technika, se hanyaganyag. Gyors vagyok a lánynak, a zsarunak, személy Moszkvában gazdag, de idehaza szegény törpének, óriás, óriásnak, törpe playboynak, tévoly.

Geszti Péter nevét elsősorban a legendás Repülők együttes tette országosan ismerté. A zenekar a magyar popzene történetében különleges helyet foglal el, mert olyan korszakban hozott friss hangzást és új nyelvi játékosságot, amikor a hazai könnyű zene éppen jelentős átalakuláson ment keresztül. Geszti Péter szövegei ebben az időszakban váltak igazán meghatározóvá. A Repülők dalainak sajátossága az volt, hogy egyszerre voltak könnyedek, humorosak, mégis rendkívül tudatosan megformáltak. A szóviccek, a ritmusra épített nyelvi megoldások és az ironikus társadalmi utalások újfajta pop nyelvet teremtettek Magyarországon. Nem véletlen, hogy a zenekar rövid fennállása ellenére kultikus jelentőségre tett szert. A Repülők után Geszti Péter újabb zenei vállalkozásba kezdett. A Jazz meg az megalapításával ismét bebizonyította, hogy képes érzékenyen reagálni a zenei korszakváltásokra. A Jazz meg az, a könnyű zene, a jazz, a funk és a pop elemeit ötvözte. A formáció dalai kevésbé a harsány humorra, inkább a kifinomult hangszerelésre és az intelligens szövegvilágra épültek. Geszti is kulcs szerepet játszott, mint szövegíró és kreatív alkotó. A zenekar munkássága azért jelentős, mert megmutatta, hogy az igényesebb, zeneileg összetettebb popprodukciók is széles közönséget tudnak megszólítani.

A 2000-es évektől Geszti Péter egyre inkább kulturális producerként és összművészeti alkotóként kezdett tevékenykedni. Kiemelkedő projektje volt a Gringo Star, amely latin zenei hatásokat ötvözött modern pop hangzással. Ez a projekt ismét azt mutatta, hogy Geszti nem ragad bele egyetlen stílusba sem. Inkább olyan alkotóként lehet rátekinteni, aki folyamatosan keresi az új formákat, új hangzásokat és új megszólalási lehetőségeket. Munkáiban közös vonás maradt a nyelvi innováció és a közönséggel való közvetlen kapcsolat. Zenei munkásságán túl legalább ilyen fontos a reklámszakmában betöltött szerepe. A rendszerváltás utáni Magyarországon a reklámipar gyors fejlődésnek indult, és Geszti Péter ennek az új korszaknak az egyik meghatározó alakja lett. A reklámban ugyanaz az erőssége mutatkozott meg, mint dalszövegíróként. A nyelv ritmusának, hangulatának és játékosságának kivételes érzéke. A televízió világában is fontos szerepet vállalt, műsorvezetőként, zsűritagként és médiaszemélyiségként több generáció számára vált ismerté.

0: használta. Szövegeiben gyakran találkozunk szóviccekkel, jelentésrétegekkel, finom iróniával és kulturális utalásokkal. Emiatt sokan nem csupán könnyű zenei alkotóként tekintenek rá, hanem olyan szerzőként is, aki jelentősen hozzájárult a modern magyar popkultúra nyelvének formálásához. Geszti Péter fontos szerepet töltött be a Pál utcai fiúk színpadi adaptációjában is. Dés László és Grecsó Krisztián alkotótársaként részt vett a musical létrehozásában, elsősorban dalszövegíróként és a darab nyelvi világának formálójaként. Az ő munkájának is köszönhető, hogy Molnár Ferenc klasszikus regénye a mai fiatalok számára is közvetlenül átélhetővé vált. A dalok egyszerre őrzik meg az eredeti történet érzelmi súlyát, miközben modern, lendületes megszólalásukkal a színpadi változat egyik legnagyobb erejét adják.
1: Csónakos, itt leszek!
2: Barabás,
3: itt leszek!
2: Nemecsek,
4: itt leszek!
2: Leszik,
5: itt leszek!
2: Richter,
6: itt leszek.
2: Weiss,
7: itt leszek.
2: Csele,
8: itt leszek.
2: Kolnai,
9: itt leszek.
10: Boka,
2: itt leszek.
11: Hey!

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok. A tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk Bíró Hunor szerkesztésében. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Déli műsorunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ottlik Géza, magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek. Csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon.

Hamarosan híreket mondok, jó hírcsendől majd versovatunk következik, amelyben a Lámpás című költeményt hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől harangszó rovatunkba várom Önöket sok szeretettel, ahol a vasárnapi istentiszteletek és misék rendjét ismertetem. 14 óra 35 perctől zenedoboz kívánságműsorunkkal várjuk Önöket rádió közelbe. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hívhatnak a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.hu e-mail címre, vagy felkereshetnek személyesen stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnica-tónál. Gyenge első negyedévet zárt a turizmus Romániában. Bolozsán szerint Románia modernizálása kemény küzdelem. Háromnapos tűzszünetben és pogolycserében állapodott meg Oroszország és Ukrajna. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. És most következzenek a részletek. A Kolozs megyei tanács beavatkozási és elsősegélynyújtó pontot hoz létre a Tarnica-tónál, miután jelentősen megnőtt a térségben történt balesetek száma. Álin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtó pont létrehozásáról a Tarnica-tónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szávamont Szálvászpeó irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségű objektummá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történt balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Lukácsköve és a Hollókő útvonalak jelenleg a megye leglátogatottabb túra útvonalai közé tartoznak, számolt be róla a monitorulklus.ro portál. Álin Tise szerint az új beavatkozási pont létrehozása szükséges lépés, amely egy aggasztó helyzetre reagál. Egy rendkívül forgalmas térségben egyre több baleset történik. Mint fogalmazott, még korábban ritkának számítottak az ilyen esetek, ma már számuk folyamatosan emelkedik, és a mentőcsapatok hosszú kiérkezési ideje miatt sok esetben már nem lehet megmenteni az áldozatokat. A reakcióidő csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi mentési akciók valódi életmentéssé váljanak. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közölt adataiból. Az első negyed évben a turisták száma 2,352 millió volt, 5,8%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal 1,894 millióra csökkent, ellenben a külföldieké 5%-kal 457 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 4,452 millió volt, 6,7%-kal kevesebb, mint 2025 első negyedévében. A belföldi vendégészakák száma 9,3%-kal 3,457 millióra csökkent, míg a külföldieké 3,6%-kal 995 ezerre emelkedett. Az első negyedévben a szálláshelyek kihasználtsága 20,8% volt, 2,5%-ponttal alacsonyabb, mint a tavalyi év első három hónapjában. Románia modernizálása kemény küzdelem, hangsúlyozta Európa napi üzenetében Ilie Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik az utcára vonulnak a demokratikus értékekért. A Facebookon közzétett üzenetében az ügyvívő kormányfő azt írta, a demokráciát nem néhány évente, hanem minden nap meg kell védeni, írja az Agile Press. Rámutatott arra is, hogy az erőfeszítések és áldozatok árán felépített európai projekt erős partnerségeket, bizalmat és az azonos értékeket valló országok közötti szolidaritást jelent. Azt jelenti, hogy Románia nincs egyedül, hanem olyan emberekkel és államokkal dolgozik együtt, akik ugyanazokban az értékekben hisznek, és együtt építenek biztonságosabb és prosperálóbb jövőt, fogalmazott. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését, közölte Moszkvában péntek este Zsuri Uszakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket, mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak. Donald Trump, akinek a javaslatát Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta, azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek 1000-1000 foglyot is kicserélnek. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Masszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással,

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

0: Reklám.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Most versrovatunk következik, amelyben a Lámpás című költeményt hallgatjuk meg.

Lukácsi Vilma, a lámpás. Fekete az ég, mély és végtelen, a csillagok sziporkázva égnek. Nehéz a várás, nehéz idelen, üres, komor, vajudó az élet. Egyedül vagyunk, dúlt idegekkel hallgatózunk. De lüktet már a csend. Te jössz áldott lépteiddel, a vőlegény, a megígért, a szent. Tartsátok hát magasra mécsetek, és a sötét eloszlik legott. Mi ez? Nekem nem ég a mécsesem. Uram, az én olajam elfogyott. Én magam meg töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Ha azt mondod, most hiába vártam, mécs nélkül eléd én nem mehetek, akkor miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ér az életem? Uram, te, hát te lehajolsz hozzám. Te érinted meg remegő kezem. Jól hallottam. Indulhatok én is. Erőtlen lábam, te egyengeted? Üres lámpás van kezemben. Mégis a mennyegzőre veled mehetek? Ó, ha egykor a nagy számadáson az atomok ropogva bomlanak, kő kövön nem marad a világon, az ég és a föld mind összeomlanak, a te dicséreted akkor szányra kell. Négy jégtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

0: Versrovatunkban a Lámpás című költeményt hallgattuk meg, most harangszó rovatunk következik.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat harangszó rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak Isten tiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Kezdjük először a református egyházak Isten tiszteletének rendjével. A teológiai intézetben 11 óra 15 perctől Lészai Lehel prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órától Telegdi István, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az ígét. A Györfalvi úti templomban 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban 10 órától Tárkányi István, délután 6 órától pedig Pap Ákos hirdeti az ígét. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az ígét. Az Újalsóvárosi templomban 10 órától és délután 6 órától Sebestyén Ákos prédikál. Az Írisztelepi templomban 10 órától orgona avató hálaadó istentisztelet lesz, amelyen Farkas László prédikál. A Kerekdombi templomban 10 órától és délután 6 órától Fazekas Csaba prédikál. A Szamosfalvi templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az ígét. A Kölesföldi templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban 10 órától Nagy István, délután 6 órától pedig Barta István hirdeti az ígét. A Tóvidéki templomban 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az ígét. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától Fehér Attila, délután 6 órától pedig Gede Csongor hirdeti az ígét. A Százfenesi templomban 10 órától Vas Áron, délután 6 órától pedig Máté István prédikál. A Kisbácsi templomban 10 órától Jakab Mihály tartja az istentiszteletet. Az Apahidai templomban 11 órától Sikó Csaba szolgál.

És most a római katolikus egyházak miserendjei következnek. A Szent Mihály templomban 11 órától László Attila főesperes tartja a Szent Misét, 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Círják Otto, 9 óra 30 perctől román nyelven Popeszk Mihaica Krisztián, 10 óra 45 perctől pedig olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálják a misét. 17 órától francia nyelvű mise lesz, amelyet Böszörményi Géza celebrál, 19 órától pedig egyetemisták miséje lesz, amelyet Molnár Lehel tart. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a misét, ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban 9 órától Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénest hallhatják. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órától és 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Jakab Gábor celebrál. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perctől szintén Jakab Gábort hallhatják. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor celebrál. Ma délután 6 órától a Szent Péter és Pál templomban vasárnap előesti szentmisét tart Ferenc Antal.

Most az unitárius egyházak Isten tiszteleteinek rendje következik. A belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Iristelepi templomban 11 órától Mezei Csabát hallhatják. A monostoron délután 3 órától Rősz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban 10 órától magyar nyelven kerékgyártó Imola szolgál, 12 órától pedig német nyelven Gerhard Wagner hirdeti az ígét. Ez volt vasárnapra szóló harangszó rovatunk. Lukács Orsolyát hallották, békesség Istentől!

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek és misék rendjét ismertettem. A következőkben zenedoboz kívánság műsorunkba várjuk Önöket.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm Zenedoboz kívánság műsorunk hallgatóit. A következőkben klasszikus zenékkel köszöntjük ünnepeltjeinket. Először Ludwig van Beethoven 4. szimfóniájával köszöntjük mindazokat, akik a héten ünnepelték névnapjukat.

Az elmúlt percekben Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniájával köszöntöttük mindazokat, akik névnapjukat ünnepelték az elmúlt napokban, Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben Max Bruch hegedű koncertjével köszöntjük azokat, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünnepelték vagy ünneplik.

0: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Zenedoboz kívánság műsorunkban ünnepeltjeinket köszöntöttük, Isten éltesse őket még egyszer nagyon sokáig.

Ezzel műsorunk a végéhez ért. Adással legközelebb holnap hajnalban várjuk a kedves hallgatókat Homokóra műsorunkba, majd ezután ébresztő reggeli műsorunkba is. Addig is hallgathatnak a www.agnusradio.ro weboldalon.

A nap gondolatával búcsúzom, amely Ottlik Gézától, magyar írótól és műfordítótól származik, és így szól. Tulajdonképpen sosem hittem benne, hogy a rossz dolgok valóban léteznek, csak másképp kell értelmezni őket, és nyomban megszűnnek. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

utazunk, és ma teljesül az álmunk, végre semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki

Felejtsd el. Felejtsd el.

kicsit hazudtam, szerdán s pénteken, és tudtam, lezár úgyis minden, az a vonat a búcsúzás.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnica-tónál. Gyenge első negyedévet zárt a turizmus Romániában. Bolozsán szerint Románia modernizálása kemény küzdelem. Háromnapos tűzszünetben és pogolycserében állapodott meg Oroszország és Ukrajna. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. És most következzenek a részletek. A Kolozs megyei tanács beavatkozási és elsősegélynyújtó pontot hoz létre a Tarnica-tónál, miután jelentősen megnőtt a térségben történt balesetek száma. Álin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtó pont létrehozásáról a Tarnica-tónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szávamont Szálvászpeó irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségű objektummá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történt balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Lukácsköve és a Hollókő útvonalak jelenleg a megye leglátogatottabb túra útvonalai közé tartoznak, számolt be róla a monitorulklus.ro portál. Álin Tise szerint az új beavatkozási pont létrehozása szükséges lépés, amely egy aggasztó helyzetre reagál. Egy rendkívül forgalmas térségben egyre több baleset történik. Mint fogalmazott, még korábban ritkának számítottak az ilyen esetek, ma már számuk folyamatosan emelkedik, és a mentőcsapatok hosszú kiérkezési ideje miatt sok esetben már nem lehet megmenteni az áldozatokat. A reakcióidő csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi mentési akciók valódi életmentéssé váljanak. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyedévben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közölt adataiból. Az első negyedévben a turisták száma 2,352 millió volt, 5,8%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal 1,894 millióra csökkent, ellenben a külföldieké 5%-kal 457 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 4,452 millió volt, 6,7%-kal kevesebb, mint 2025 első negyedévében. A belföldi vendégészakák száma 9,3%-kal 3,457 millióra csökkent, míg a külföldieké 3,6%-kal 995 ezerre emelkedett. Az első negyedévben a szálláshelyek kihasználtsága 20,8% volt, 2,5%-ponttal alacsonyabb, mint a tavalyi év első három hónapjában. Románia modernizálása kemény küzdelem, hangsúlyozta Európa napi üzenetében Ilie Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik az utcára vonulnak a demokratikus értékekért. A Facebookon közzétett üzenetében az ügyvívő kormányfő azt írta, a demokráciát nem néhány évente, hanem minden nap meg kell védeni, írja az Agile Press. Rámutatott arra is, hogy az erőfeszítések és áldozatok árán felépített európai projekt erős partnerségeket, bizalmat és az azonos értékeket valló országok közötti szolidaritást jelent. Azt jelenti, hogy Románia nincs egyedül, hanem olyan emberekkel és államokkal dolgozik együtt, akik ugyanazokban az értékekben hisznek, és együtt építenek biztonságosabb és prosperálóbb jövőt, fogalmazott. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését, közölte Moszkvában péntek este Zsuri Uszakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket, mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak. Donald Trump, akinek a javaslatát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is elfogadta, azt jelentette be, hogy szombattól 3 napos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek 1000-1000 foglyot is kicserélnek. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Masszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének, első részének, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adomány

0: által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat harangszó rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Kezdjük először a református egyházak istentiszteletének rendjével. A teológiai intézetben 11 óra 15 perctől Lészai Lehel prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órától Telegdi István, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az ígét. A Györfalvi úti templomban 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban 10 órától Tárkányi István, délután 6 órától pedig Pap Ákos hirdeti az ígét. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az ígét. Az Újalsóvárosi templomban 10 órától és délután 6 órától Sebestyén Ákos prédikál. Az Írisztelepi templomban 10 órától orgonaavató hálaadó istentisztelet lesz, amelyen Farkas László prédikál. A Kerekdombi templomban 10 órától és délután 6 órától Fazekas Csaba prédikál. A Szamosfalvi templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az ígét. A Kölesföldi templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban 10 órától Nagy István, délután 6 órától pedig Barta István hirdeti az ígét. A Tóvidéki templomban 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az ígét. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától Fehér Attila, délután 6 órától pedig Gede Csongor hirdeti az ígét. A Százfenesi templomban 10 órától Vas Áron, délután 6 órától pedig Máté István prédikál. A Kisbácsi templomban 10 órától Jakab Mihály tartja az istentiszteletet. Az Apahidai templomban 11 órától Sikó Csaba szolgál.

és most a római katolikus egyházak miserendjei következnek. A Szent Mihály templomban 11 órától László Attila főesperes tartja a Szent Misét, 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Círják Otto, 9 óra 30 perctől román nyelven Popesc Mihaica Krisztián, 10 óra 45 perctől pedig olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálják a misét. 17 órától francia nyelvű mise lesz, amelyet Böszörményi Géza celebrál, 19 órától pedig egyetemisták miséje lesz, amelyet Molnár Lehel tart. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a misét. Ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál. A fájdalmas szűzanya monostori úti templomban 9 órától Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénest hallhatják. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órától és 10 óra 30 perctől Vízi Zakariást celebrál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Jakab Gábor celebrál. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perctől szintén Jakab Gábort hallhatják. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor celebrál. Ma délután 6 órától a Szent Péter és Pál templomban vasárnap előesti szentmisét tart Ferenc Antal.

Most az unitárius egyházak Isten tiszteleteinek rendje következik. A belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Iristelepi templomban 11 órától Mezei Csabát hallhatják. A monostoron délután 3 órától Rősz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban 10 órától magyar nyelven kerékgyártó Imola szolgál, 12 órától pedig német nyelven Gerhard Wagner hirdeti az ígét. Ez volt vasárnapra szóló harangszó rovatunk. Lukács Orsolyát hallották, békesség Istentől!

Imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, az ő Fiától, a Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Köszöntjük mindazokat, akik jelen vagyunk ez Isten tiszteleten, és azokat is, akik a rádiókészülékek előtt kapcsolódnak be a mi közösségünkbe. Isten magasztalására énekeljük 153. énekünk első és második szakaszait. A 153. énekünk első szakasza így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.

Kedves testvérem, hallgassuk Isten igéjét figyelemmel, úgy, amint az szólni kíván hozzánk a János írása szerinti evangélium 21. részének első 14 verséből. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Úrunk beszéde lakozzék gazdagon a mi szívünkben, és mi teremjük az ige gyümölcseit az ő dicsőségére. Imádkozzunk közösen a mi Úrunkhoz. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk. Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünk megvallása után halljuk meg Isten válaszát, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
42. Zsoltárunk első három szakaszát énekeljük közösen. A 42. Zsoltár első szakasza így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.

Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te atyaként, fiúként és szentlélekként jelentett ki magad, és teszed ezt azért, hogy még közelebb kerülj hozzánk, atyaként, aki gondoskodik, fiúként, aki közel jön az emberhez, és megváltásban részesíti, és lélekként, aki életünk mindennapján mellettünk van, és bennünk munkálkodik. Urunk, amikor most előtted állunk, hálás a mi szívünk azért, hogy a Te valóságodat, közelségedet tapasztalhattuk az elmúlt héten is. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Te minden nap jelen voltál, akkor is, ha Te jelenléted nem volt számunkra egyértelmű, nem volt szemmel látható, vagy érzékszerveinkkel érzékelhető. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy a jelenlétünk a bizonyítéka annak, hogy Te magad hordoztál bennünket. Te magad gondoskodtál ételről, táplálékról, ruházatról, vagy szerető szívekről, családról, mellettünk lévőkről, vagy talán éppen arról, hogy magányunkban valaki megkeresett, gondolt ránk, régi ismerős meglátott az utcán, és egy köszönés erejéig jelezte azt, hogy számíthat ránk, számíthatunk rá. Köszönjük azt neked, hogy a mai délelőttön a te közösségedben, rádió előtt ülve, vagy itt a templomban adhatunk hálát mindazért, amit eddig életünk során a te kegyelmedből már tapasztalhattunk. Urunk, de hálás a mi szívünk azért is, hogy te újabb találkozásra hívsz bennünket, a te igéd meg van készítve számunkra, és befogadásra vár. Hadd kérjünk most arra téged, Urunk, hogy te, aki szívünk minden gondolatát ismered, kérdéseinket, fájdalmainkat, örömeinket, és mindazt, ami hozzánk tartozik, számon tartod, jöjj és szólíts meg. Szólj nagyon személyesen, és hadd történjen meg most is a csoda, hogy a szó az nem

csak a fülig jut el, hanem annál sokkal mélyebbre, a szív hústáblájához. Eljut, Urunk, ahhoz a ponthoz, ahol egybe kapcsolódik életünkkel. Kérünk, hogy jöjj, és kérdéseinkre te adj válaszokat, próbálkozásainkra, nehézségeinkre, kínlódásunkra, s mind arra, ami jelen van életünkbe. Te adj iránymutatást. Te hozd önmagad, Urunk, aki frissességgel akarsz újra megajándékozni bennünket. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled. És köszönjük, hogy te válaszként a te jelenlétedről biztosítasz. Mindezt tesszük úgy, hogy ígéretedre emlékeztetünk, hiszen te magad mondtad, hogy hol ketten vagy hárman egybegyűlnek a te nevedben, te ott jelen leszel. Ennek reménységében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a meghallgatására készülve a 250. énekünk első és második szakaszait énekeljük. A 250. ének első szakasza így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.

Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 21. részéből hallgassuk. Folytatása ez annak, amit a lekció során is hallottunk, hogy miképpen szeretne Isten megszólítani bennünket a János írása szerinti evangélium 21. részéből, a 15. verssel kezdődően. Hallgassuk azt figyelemmel és alázatos lélekkel. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, és megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Aki a vacsorán ráhajolt a keblére és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Eddig tart Isten írott igéje. Valaki nem is olyan régen kérdezett meg arról, hogy mit tegyen az ember akkor, ha tudja, hogy mások megbocsátottak neki, de ő nem tud megbocsátani önmagának. Mit tegyen az ember akkor, ha mások rég elfelejtették a vétket, a bűnt, a gonosztettet, a visszaélést, de ő maga nem tud ezen túllépni. Nehéz kérdés ez, mert benne van a kudarcunk, benne van a múltunk, benne van a fájdalmunk, és benne van talán annak a lehetősége is, hogy szeretnénk visszacsinálni azt, amit már nem lehet. Nagyon kedves történet számomra az, amit most közösen is hallottunk. Péter találkozása Jézussal a Tibériás tengernél. És azért kedves számomra, mert azt látjuk, hogy Jézus hogyan érkezik meg egy kudarcot vallott emberhez, egy hajótörött emberhez, olyan valakihez, aki talán még a múltjában él, és úgy tűnik, hogy nem tud túllépni a múlt kérdésein. Azon a tényen, hogy ő volt az, aki ígérete ellenére megtagadta Jézus nem csak egyszer, hanem egymás után sorozatosan. És ennek a találkozásnak az az evangéliuma örömüzenete, hogy van lehetőség a múltból való gyógyulásra, van lehetőség arra, hogy a múlttal való szembesülésben tapasztaljam az Isten felén fordulását, bocsánatát, és közben azt is, hogy miközben ezt tapasztalom, ezt látom, az én szívem is gyógyulni kezd. Péter és a tanítványok a feltámadás után találkoznak Jézussal, úgy, hogy közben már rég visszamentek korábbi foglalkozásukhoz, ott vannak a hajóban, próbálnak korábbi foglalkozásuknak híven a mindennapi kenyérre összpontosítani, valamivel lefoglalni magukat,
nem emlékezni arra, ami történt, és miközben elfelejtették már, vagy próbálják elfelejteni azt a Jézust, aki megváltoztatta életüket. Jézus megjelenik a színen, megáll mellettük, rájuk kérdez, szóba elegyedik Péterrel, előhozza a múltat, azért, hogy közben gyógyulás történjen. Megjelenik Péternek azért, mert úgy tűnik, hogy Péter nem tudja feldolgozni magában azt, amit elrontott. Talán ha kakasszót hall, még mindig összeszorul a szíve. Egy másoknak semleges hang számára fájdalmat jelent. Lehet, hogy nem idegen ez tőlünk. Egy mondat, egy név, egy kifejezés, ami másnak semmit nem mond, számunkra nem jelent többet, csak könnyet, nehézséget, és mindezt azért, mert miközben halljuk, látjuk vagy tapasztaljuk, megelevenedik előttünk és bennünk a múltnak a fájdalma. Miután Jézus megjelenik Péter mellett, János az, aki kimondja, hogy az Úr az. És Péter az, aki vízbe ugrik és azonnal úszik Jézus felé. Igen, mert Péter az, aki nagyon vágyik a Jézus közelségére. Vágyik arra, hogy újra hallja a Mester hangját. És szíve mélyén vágyik arra, hogy bocsánatában részesüljön. Bárcsak miközben hallgatjuk az igét, megtörténne velünk is ez. Miközben vágyunk a múltbeli sebek, a múltbeli bűnök, nehézségek elfelejtésére, ne csupán annyi történjen, hogy elfelejtjük, hanem annél sokkal több. Történjen meg a csoda, hogy valóban tapasztaljuk Isten olyan jelenlétét, amely gyógyítólag hat vissza a mi életünkre. Ha a beszélgetés Jézus és Péter között nem történik meg, akkor Péter tovább hordozza terheit. És számára nincs lehetőség a kudarcból való kilépésre. Igen, mert még ha találkoztunk is Jézussal, és ha itt a mai délelőttön is sokat jelent az Isten közelségében lenni, imádságban lenni, vagy dicsőítésben, még akkor is megtörténik az, hogy tovább hordozzuk a sebeinket, tovább hordozzuk a terheinket, tovább visszük önmagunkkal mindazt, ami már a múltban megkínzott, és ami a múltban is sok keserűséget jelentett. Mert megtörténik az, hogy sok ember kapcsolatba kerül Istennel, tapasztalja Isten bocsánatát, de valóban igaz nem csak egy ember életére, hanem sokak életére az a kijelentés, hogy noha mások megbocsátottak, de én magam nem tudok magamnak megbocsátani. Jézus és Péter beszélgetése lehetőség valamennyünknek a múlttal való olyan szembesülésre, melyben tapasztaljuk az Isten közeljövetelét, és azt, hogy ebben az állapotban, a múltra való összpontosításunkban, a megbocsátani nem tudásunkban közel jön, ránk kérdez, válaszokat vár, és teszi ezt mindazért, hogy miközben válaszokat adunk, miközben ráfigyelünk, átéljük a gyógyulásnak, átéljük a szabadulásnak a folyamatát. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Kérdezi Jézus Pétertől. Jézus hihetetlen szeretettel és szelídséggel kérdezi ezt. Mégis nagyon fájdalmas ez a kérdés Péternek. Simon, Jóna fia, mindjárt a megszólítás. Azért fájdalmas, mert nem az a név ez, amin Jézus hosszú időn át Pétert megszólította. Miután őt elhívja tanítványának, tudjuk, hogy új nevet kap, Kéfás vagy Péter, mindkettő kősziklát jelent. És attól kezdődően Jézus így szólítja a tanítványát. Simon Jóna fia az a név, amit az elhivatás előtt hallott Péter olyan gyakran.
És emlékezteti őt arra, ez a megszólítás, hogy ki volt korábban. Ki volt akkor, amikor még nem ismerte Jézust. Ki volt az a Péter, aki nem hallotta az elhívó hangot. Ki volt az a Péter, aki még nem ismerte meg a Mester közelségét, nem látott csodát, nem tapasztalta azt, hogy jól lakik a 4000, nem látott csodát a kánai mennyegzőn, nem látta azt, amint a vak látni kezd, vagy a leprás meggyógyul. Az a Péter jön elő, aki még nem találkozott Jézussal. Amikor Jézus visszajön, Pétert korábbi nevén szólítja. Hiszen hogyan szólíthatná őt kősziklának, Péternek, azok után, hogy megtagadta őt. A megszólítással, azzal, hogy korábbi nevén szólítja, arra emlékezteti Pétert, hogy hűtlen lett hozzá. Péter nem a tanítványi nevét hallja, de a fontos az, hogy Jézus szóba áll vele, és lehetőséget ad neki, Péternek az önmagával való szembesülésre. És ahogyan folytatja Jézus, az Péter szívéig hatol. Jobban szeretsz engem ezeknél? Ez a másik fájdalmas kérdés. Mert Péter korábban így fogadkozott, hogy ha más meg is tagad téged, ha mindenki elfordul, én akkor is hűséges maradok hozzád. Kedves testvérek, lehet, hogy emlékeztet ez bennünket is, hasonló fogadalmainkra, hasonló ígéreteinkre, melyet életünk nagyobb eseményei után tettünk, talán éppen konfirmációkor, vagy egy csoda megtapasztalása közben, után, ha más hűtlen is lesz, ha más el is fordul, én nem leszek az. Lehet, hogy mások ott hagyják az Isten közelségét, de én nem leszek az, aki ott hagyom. És mégis, kiderült az, hogy előbb-utóbb nem csak Péternek, de nekünk is sikerült zátonyra futni. Hogy mi is eltértünk ígéretünktől, nem maradtunk hűségesek ő hozzá. Lehet, hogy nem tételesen fogalmaztuk ezt meg, és nem szólalt meg a kakas, azok után, hogy többször is megtettük, de megszólalt bennünk a lelkiismeret. Megszólalt korábbi ígéretünk, és valamit mi is átéltünk abból a keserűségből, ami Péterben megjelent. Péter, Simon fia, Jóna fia, szeretsz-e engem? Vagy kedves testvérem, engedjük azt, hogy Jézus személyesen bennünket kérdezzen meg a mai délelőttön, hogy te szeretsz-e engem? Ragaszkodsz-e hozzám? Vagy mi történt korábbi ígéreteiddel, azokkal, amelyekkel felén fordultál, amelyeket kimondtál, csodára várva? Vagy mi történt azokkal az ígéretekkel, amelyeket másoknak tettél? Mi történt a házassági esküvel? Mi történt a gyermekeknek tett ígéretekkel, vagy a szülőknek tett ígéretekkel? Mi történt a testvéreknek tett ígéretekkel? Ott a nehézség idején, amikor talán a konfliktus más emberekig kovácsolt bennünket, mint akik korábban voltunk, vagy akinek véltük magunkat. Mi történt ott az ígérettel? Jézus nem elkendőz, hanem nagyon tudatosan szembesít bennünket önmagunkkal. De nem azért teszi ezt, mert szeretné, hogy a szenvedés által magunkat kicsinek és elesetnek érezzük, hanem azért szembesít bennünket a múltunkkal és önmagunkkal, hogy lehetőséget kapjunk a jövő felé való tovább lépésre, úgy, hogy közben meggyógyul a szívünk. Tanulhatunk abból, ahogyan Jézus Péternel beszélget, ahogyan Péterben előhozza a múlt kérdéseit. Hiszen lehetőségünk van, hogy miközben Péter találkozását Jézussal megcsodáljuk, és azt a szelítséget, hogyan Jézus tovább vezeti Pétert a beszélgetésben, a gyógyulás felé, a mi szívünk is gyógyulhat eközben. Pétert így emlékezteti Jézus, szeretsz engem?
És Péter azt mondja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jó ez a válasz. Nem azt mondja, hogy igen, Uram, de én jobban szeretlek, és még mindig jobban szeretlek téged ezeknél. Hát elbuktam ugyan, de mégis szeretlek. És azt sem mondja, hogy hát Uram, én mit mondjak? Nem mondhatok semmit azok után, hogy elbuktam. Péter annyit mond, igen, Uram, te tudod. És nem kell magyarázkodni. Nem kell körülírni azt, hogy mi van bennem. Elég, ha csak ennyit mondok. Uram, te tudod. Tudod azt, hogy mennyire szeretlek, hogyan szeretlek, miként szeretlek, vagy ha nem szeretlek, azt is. És ezt kimondva, hogy te tudod, te ismersz engem. Miközben kimondom, elismerem azt is, hogy te az vagy, aki nem csak a felszínt látod, hanem annál sokkal többet. Ismered a szívem gondolatait. Kedves testvéreim, hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy, ahogy embertársainkkal hozzászoktunk ahhoz, hogy a felszínt vizsgáljuk, és a felszínen elkendőzzünk dolgokat, megmagyarázzunk dolgokat. Néha Istennel is ezt tegyük. És szépen megmagyarázzuk neki azt, hogy mi van bennünk, miért tettünk valamit, vagy nem tettünk meg valamit. Miért voltunk hűtlenek hozzá, hivatkozunk a körülményekre, a másik emberre, mindarra, ami előjött bennünk a múltból, csak hogy éppen nem tudunk magunkra hivatkozni. Nem látjuk azt, hogy kik voltunk mi, hol volt a mi hibánk, vagy hogy éppen a hűtlenség az, ami jelen volt adott ponton. Péter csak ennyit mond, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És Péternek ezek a szavai nagyon sokat jelentenek. Mert te, Uram, mindent tudsz. Azt gondolom, hogy a fő kérdés a Krisztus követésében, vagy keresztény életünkben ez, hogy ki tudjuk-e mondani azt, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. És nem kell ezt méricskélni, nem kell magyarázkodni, nem kell Isten előtt mosogatni magunkat. Jézus válasza Péter számára megdöbbentő, hiszen így hangzik, legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, hangzik majd később újra. És ebben a válaszadásban kapja Péter annak bizonyosságát, hogy Jézus valóban elfogadja őt. Hogy nem mese az, hogy Jézus megbocsát. Hogy nem légből kapott szép történet ez, amit a Szentírásban olvasunk és előttünk áll, hanem valóság. Legeltesd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, azaz Péter, lehetőséged van újra arra, hogy kezedbe vedd a pásztori botot, és újra a feladatodnak hűen embereket hozzám vezess. Bátoríts, bizonyságot téve arról, hogy ki vagyok én. Péter, te tanítvány vagy, és ezáltal, a megszólalás által Jézus arról biztosítja Pétert, hogy tanítványként van lehetősége a továbbmenetelre. Kedves testvérek, lehet, hogy nem érezzük az Isten bocsánatát, akkor, ha a múltunkra tekintünk, de Péter története bátorítás számunkra, hogyha szóba állunk Jézussal, ha látjuk őt érkezni, akkor bátran, odalépve hozzá, mondjuk el azt, ami a szívünkön van. Vagy engedjük őt ránk kérdezni, nagyon személyesen, nem elkendőzve a dolgainkat. Engedjük őt a lényegre tapintani. Engedjük őt még akkor is, ha fájdalmas a kérdezés. Mert ebben a beszélgetésben tapasztalhatjuk azt, amit Péter, hogy a múlt nem csupán fájdalmas emlékként marad jelen az életében, hanem a múlt előhozatala által, a múltról való beszélgetés által Péter gyógyulni kezd.
feladatot kap a legeltetésre, a pásztori feladatra. És az a Péter, aki átmegy ezen a beszélgetésen, sokkal erősebb, sziklaszilárdabb emberré válik. Már nem tűzzel és hévvel bizonyítja Jézusnak azt, hogy ha bárki megtagad téged, én akkor sem tagadlak meg. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a jelenléte mindennél fontosabb, és akinek a jelenlétében nem kell bizonyítani, nem kell erőlködni, nem kell kínlódni, nem kell jónak lenni. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a közelségében kiderülhet az is, hogy mi az a rossz, ami hozzám tapad. Rábízza magát arra Jézusra, akinek a közelségében előjöhetnek a bűnök, ahol már nem kényelmetlen, vagy nem annyira kényelmetlen ezekről beszélgetni. És miközben rábízza magát, nem csak az Isten bocsánatát tapasztalja Jézus közeledésében, hanem Péter azt is tapasztalhatja, hogy miközben Jézussal beszélget, ő maga is képessé válik arra, hogy túllépjen a múlt fájdalmain. A Jézus helyreállítása nem olcsó lelki békét kínál Péternek. Nem arról van szó, hogy Péter, aki a terméketlen élet jelképeként visszament halászni, most gyógyult lélekkel folytatja a halászatot. Jézus meggyógyította, most már jól van, és mehet minden a régi kerékvágásba. A további beszélgetésben más is kiderül. Péter Jézustól ezt is hallja, hogy miközben tovább mész, és miközben eddig azt tapasztaltad, hogy mások öveztek fel téged, ezentúl azt fogod tapasztalni, hogy, bocsánat, rosszul mondtam, miközben eddig te magad övezted fel önmagad, ezentúl azt fogod tapasztalni, hogy mások öveznek majd fel téged. Azaz, eddig a te akaratod szerint mentél, amerre akartál. Eddig visszatérhettél a halászathoz, korábbi mesterségedhez. De ezentúl más akarata fog meghatározni téged. És nem arról szól ez a kijelentés, hogy majd mások fognak téged irányítani olyanként, hogy ha majd idős leszel, akkor a gyermekeid lesznek azok, akik megmondják, hogy mit kell és mit nem kell tenni. Hanem Jézusnak ez a megszólalása arra vonatkozik, hogy ezentúl az Isten akarata lesz a legfontosabb Péter életében. És Péter életének a vége, nincs ez megírva a Szentírásban, de tudjuk a történelemből, éppen erről szól. Lehet, hogy sokak számára ismerős a Quo Vadis című film, amely ezt örökíti meg, hogy Péter az üldözések elől próbál elmenekülni Rómából, és miközben kifelé megy, a kifele menetelben találkozik valakivel. Ő elmenne a testvérek biztatására az üldözés elől, a kínzások elől, és miközben kifelé megy Rómából, valaki rákérdez, merre mész, Péter? És ez a valaki Péter megvallása szerint Jézus Krisztus. És Péter tudja ettől az újabb rákérdezéstől, hogy neki vissza kell mennie. És tudjuk azt is, hogy ugyanúgy végzi, ahogy mestere végezte, keresztre feszítve. Igen, erről szól ez, hogy eddig te magad övezted fel magad, te magad akartál, és te magad voltál fontos önmagad számára. A siker, önmagad megvalósítása, az én követésemben is, de ezentúl más lesz fontossá. Ezentúl én leszek fontossá, mondja Jézus. Olyan jó lenne, ha ezt mi is tapasztalnánk személyes életünkben. Lehet, hogy eddig azért okozott sok fájdalmat a múlt, mert magunkkal voltunk elfoglalva, a magunk boldogulásával, a családunk, vagy közösségi életünk, vagy társadalmi életünk különböző kérdéseivel, a nagy boldogság keresésével.
És lehet, hogy éppen ezért olyan fájdalmas visszatekinteni, akkor, ha deresedik a haj. Olyan jó lenne, ha meglátnánk az Isten biztatását. A vele való beszélgetésben átélnénk azt, amit Péter is átélt. Hogy Jézus úgy jön közel, hogy meggyógyít bennünket. A nagy szatírikus Bernard Shaw egyik könyvében, amit néhány hónappal halála előtt jelentetett meg, a következőket írja. Bevallom, hogy én miután közel 60 éve tanulmányoztam a földet és az embereket, nem látok a világ nyomorúságából más kivezető utat, mint azt, amelyet Krisztus mutat nekünk. Nem látok más kivezető utat, mint azt, amit Krisztus mutat nekünk. Erről beszél a Szentírás is számunkra, hogy mind a múlttól, mind a jelentől való szabadulásunk, bűnből és fájdalomból való gyógyulásunk akkor lehetséges, ha az Isten közelségében, az ő kegyelmében felolvad a szív. Imádkozzunk azért közösen, hogy ezt valamennyien megtapasztaljuk. És miközben tapasztaljuk az ő gyógyítását, tapasztaljuk azt is, hogy önmagunk felé is megenged a szívünk, és meg tudunk önmagunknak is bocsátani. Amen. Isten igére való válaszként a 473. énekünket énekeljük. A 473. ének harmadik szakaszát, amely így kezdődik. O Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíden ér.

Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, tudjuk, hogy egyetlen esélyünk a gyógyulásra, a múltól való szabadulásra az, ha engedjük, hogy Te közel jöjj hozzánk, vagy ha látunk Téged elmenendőben valahol, akkor utánad megyünk, megragadunk Téged, a Te közelségedet. És tudjuk, hogy akkor, ha Te a közelünkben vagy, van lehetőség a megszólításra, és van lehetőség arra is, hogy meghalljunk Téged. Urunk, a Péter története azért bátorító számunkra, mert miközben őt látjuk veled beszélgetni, halljuk a kérdéseket és halljuk a válaszokat, magunkban is átélhetjük a gyógyulásnak a folyamatát. Nem csak annyit, hogy valami történt ezelőtt 2000 évvel egy másik embernek az életében, de azt is, hogy Te jössz és személyesen megszólítasz. Te közel lépsz, és úgy, ahogy Péter életében előhoztad a múlt kérdéseit, Te ugyanúgy ránk kérdezel. Lehet, hogy hasonló módon jobban szeretsz engem, vagy csupán ennyit szeretsz engem. De a lényeget kérdezed, és teszed ezt úgy, hogy közben érezzük az elfogadásodat, érezzük a szeretetedet, és érezhetjük azt is, hogy a Te kegyelmed kiárad a kérdezésben és a válaszokban. Urunk Jézusunk, lehet, hogy úgy vagyunk itt a padban, hogy most emlékezzünk arra, ami már olyan sok keserűséget jelentett nekünk a múltban, amint talán embertársaink már rég túlléptek, de mi magunk nem tudunk túllépni, nem tudunk magunknak megbocsátani. Hadd kérjünk arra Téged, hogy jöjj, és vezess Te magad tovább. Istenünk, hadd kérjünk arra most Téged, hogy ha valami ilyenként kötöz meg, attól Te oldozzál fel. Így imádkozunk családi kapcsolatainkért, az abban elszenvedett és számon tartott bűneinkért. Így imádkozunk gyülekezetünkért, így imádkozunk nagyobb közösségeinkért, így imádkozunk testvéri kapcsolatokért. Urunk, arra kérünk, hogy lépj be a múlt fájdalmaiba, lépj be Te magad a múlt töréspontjaiba, és önmagadat hozdva, hozz feloldozást. Köszönjük, Urunk, hogy erre nézve ígéretünk van. Hiszen Te magad biztosítasz arról a Te ígédben, hogy aki hozzád közveledve megvallja az ő bűneit, azt Te szabadon bocsátod. Szabadon bocsátásodban nem csak annyi történik, hogy szabadon bocsátod őt a tettei következményétől, de szabadon bocsátod őt az emlékezésben is. Szabadon bocsátod őt önmagától, szabadon bocsátod őt mindattól, amit a múlt jelent. Urunk Istenünk, így előtted állva szeretnénk erőt kérni a harcainkhoz, mindarra, ami a következő héten ránk vár. Imádkozunk gyermekeinkért, az ő tanulásukért, imádkozunk fiataljainkért, az ő döntéseikért, mindazért, ami a fiatalság és a kihívások mezején az életükben jelen van. Köszönjük, hogy Te meghallgatod imádságunkat, és köszönjük azt, hogy a Te jelenlétedről biztosítasz. Kérünk, áld meg életünket, és kérünk, Urunk, hogy Te, aki hordozol bennünket, állj oda a beteg ágyak mellé, állj oda a betegeinket gondozók mellé, állj oda a szenvedő testvéreink mellé, és enyhítsd a fájdalmat, enyhítsd a nehézséget. Köszönjük, hogy a mi imádságunk meghallgatásra talál a mi Úrunk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk tovább.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreink, köszöntjük mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat. És együttérző szívvel állunk azok mellett is, akik az elmúlt héten álltak meg Koporsó mellett, vagy emlékeznek szeretteikre. Isten adjon vigasztalást valamennyiünknek. Szeretném hirdetni, hogy következő szombaton reggel 9 órától kezdődik a kolozsmonostori református templomban a kolozsvári ifjak színjátszó találkozója, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Olyan találkozás ez, amelyben különböző színdarabok, keresztény üzenettel rendelkező játékok elevenednek meg. Bátorítások ezek valamennyiünk számára, a hitben való megmaradásra, az Istennel való együtt harcolásra is, az ő közösségében való kitartásra. Tehát következő szombaton reggel 9 órától kezdődik ez, de a nap folyamán bármikor be lehet kapcsolódni, ha valakinek máskor van ideje erre. Most pedig a 451. énekünket énekeljük, annak első és második szakaszait. A 451. ének első szakasza így kezdődik: Te vagy napvilágom, te vagy én nekem.

Tegyünk közösen vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Amen. 90. Zsoltárunk első szakaszát énekeljük. Te benned bíztunk, elejétől fogva így kezdődik ez.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Az ő fia, a Jézus Krisztus által. Amen.

0: hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Mentőpont létesül a Kolozs megyei Tarnica-tónál. Gyenge első negyedévet zárt a turizmus Romániában. Bolozsán szerint Románia modernizálása kemény küzdelem. Háromnapos tűzszünetben és pogolycserében állapodott meg Oroszország és Ukrajna. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. És most következzenek a részletek. A Kolozs megyei tanács beavatkozási és elsősegélynyújtó pontot hoz létre a Tarnica-tónál, miután jelentősen megnőtt a térségben történt balesetek száma. Álin Tise tanácselnök határozattervezetet kezdeményezett egy hegyi mentői beavatkozási és elsősegélynyújtó pont létrehozásáról a Tarnica-tónál, a megye egyik legnépszerűbb szabadidős övezetében. A Kolozs megyei Szávamont Szálvászpeó irányítása alatt működő beavatkozási pont létrehozását és megyei jelentőségű objektummá nyilvánítását az indokolja, hogy jelentősen megnőtt a tavon történt balesetek száma. Ez részben a szabadidős tevékenységek intenzívebbé válásával, részben pedig a tó körüli turistautak növekvő népszerűségével függ össze. A Lukácsköve és a Hollókő útvonalak jelenleg a megye leglátogatottabb túra útvonalai közé tartoznak, számolt be róla a monitorulklus.ro portál. Álin Tise szerint az új beavatkozási pont létrehozása szükséges lépés, amely egy aggasztó helyzetre reagál. Egy rendkívül forgalmas térségben egyre több baleset történik. Mint fogalmazott, még korábban ritkának számítottak az ilyen esetek, ma már számuk folyamatosan emelkedik, és a mentőcsapatok hosszú kiérkezési ideje miatt sok esetben már nem lehet megmenteni az áldozatokat. A reakcióidő csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi mentési akciók valódi életmentéssé váljanak. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közölt adataiból. Az első negyed évben a turisták száma 2,352 millió volt, 5,8%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal 1,894 millióra csökkent, ellenben a külföldieké 5%-kal 457 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 4,452 millió volt, 6,7%-kal kevesebb, mint 2025 első negyedévében. A belföldi vendégészakák száma 9,3%-kal 3,457 millióra csökkent, míg a külföldieké 3,6%-kal 995 ezerre emelkedett. Az első negyedévben a szálláshelyek kihasználtsága 20,8% volt, 2,5% ponttal alacsonyabb, mint a tavalyi év első három hónapjában. Románia modernizálása kemény küzdelem, hangsúlyozta Európa napi üzenetében Ilie Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik az utcára vonulnak a demokratikus értékekért. A Facebookon közzétett üzenetében az ügyvívő kormányfő azt írta, a demokráciát nem néhány évente, hanem minden nap meg kell védeni, írja az Agile Press. Rámutatott arra is, hogy az erőfeszítések és áldozatok árán felépített európai projekt erős partnerségeket, bizalmat és az azonos értékeket valló országok közötti szolidaritást jelent. Azt jelenti, hogy Románia nincs egyedül, hanem olyan emberekkel és államokkal dolgozik együtt, akik ugyanazokban az értékekben hisznek, és együtt építenek biztonságosabb és prosperálóbb jövőt, fogalmazott. Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését, közölte Moszkvában péntek este Zsuri Uszakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket, mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak. Donald Trump, akinek a javaslatát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is elfogadta, azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek 1000-1000 foglyot is kicserélnek. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Masszol.ro, illetve a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újasóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Zakariás könyvének 8. részének 13. verse.

0: Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat, minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének, első részének, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély

0: egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Máté evangélium a 9. fejezetének a 14. verse alapján szól hozzánk, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának igehirdetésén keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! A mai áhítatunk címe: Ti miért nem böjtöltök? Olvassuk az ígét a Máté írása szerint való evangélium 9. részéből, a 14. verset. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték: Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Egy kérdés hangzik el a böjtről. Természetesen lehet kérdezni, ami Urunkhoz minden kérdésünket odavihetjük, bátran és bármit. De ez a kérdés a tanítványok ellen irányul, azok ellen, akik Krisztus körül vannak, akik Krisztust követik. Ők miért nem? Ők miért nem böjtölnek, ők miért viselkednek másképpen, mint mi? Kérdezik keresztelő Jánosnak a tanítványai Krisztust az ő tanítványairól. És ez bizony nem jó, hiszen az Úr előtt csak önmagamról beszélhetek, és csak önmagam kérdéseit vihetem oda az én Uramhoz. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy valami mást szeretnénk kérdezni az Úrtól. Akár a leomlott toronynak a történetére gondolunk, akár a gazdag ifjúnak, akár annak a testvérnek a történetéről, aki az ő testvérét viszi oda Krisztushoz, hogy Krisztus tegyen igazságot köztük. De akár gondolhatunk a rómaiaknak a jelenlétére, és még sok-sok mindenre, amikor arról olvasunk a Szentírásban, hogy az emberek valami másról kérdezik Krisztust. Ami Urunk viszont azt szeretné, hogyha önmagunkról kérdeznénk, és önmagunk kérdéseit vinnénk oda az Úrhoz. De most figyeljünk egy kicsit erre a kérdésre. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk? Ezt mondják a tanítványok, de nem ez az igazi kérdést.

Az igazi kérdés az, hogy miért vagyok egy közösségben a farizeusokkal? Krisztus óv bennünket ettől. Óvakodjatok a farizeusoknak, a kovászától, az álnokságától. Gyakran böjtölünk. Ez is benne van a kérdésben, mintha dicsekedés vagy hivalkodás lenne. Pedig Isten nem kéri. Az Ószövetségben, a Tórában csupán egy évben, egyetlen egy napon, a nagy engesztelési napon kér Isten böjtöt. Ezen kívül pedig nem kéri. Miért viszek olyat Isten elé, amit Isten nem kér? Miért dicsekszem olyan dologgal Isten előtt, amit Isten nem kért tőlem? Az én Uram megtérést és megújulást kér tőlem és az emberektől, nem pedig áldozatot, vagy pedig böjtölést. Versenghetünk Isten előtt, de csak egyetlen egy dologban, hogy kinek több a bűne. A válasz, amit Krisztus ad, felfedi a böjt nagy misztériumát. Azért nem böjtölnek a tanítványai, mert örvendeznek. Nagyon szép ez. Mert gyönyörködnek abban a kegyelemben, amit ő, Krisztus, a megváltó elhozott az ő számukra. Ne értsük félre, Urunk nem azt mondja, hogy nem kell böjtölni. Amikor megvan a maga helye és ideje, akkor a böjt helyes, és a böjt jó. Hiszen a böjt szembesít a mi gyenge testi mi voltunkkal, szembesít azzal, hogy nem csak lélek vagyok, hanem bizony van egy testem is, ami nem egyszer eléggé lehúz engem. De megvan az ideje a böjtnek. Amikor eluralkodik rajtam a gőg, a vágy, a bűneim, a kísértéseim, amikor eltávolodok Krisztustól, amikor a testem veszi át az uralmat az én életem felett, akkor kell böjtölnöm. De amikor kiárad a kegyelem, akkor örvendezzek. Amikor együtt vagyok az én Urammal, akkor öröm legyen az én életemben. Új posztó, régi ruha, új bor, régi tömlő. Fontos figyelmeztetések ez. Régit és újat nem lehet és nem szabad összekeverni, hiszen az pusztulást okoz. A hitgőg, az áldozat a kegyelemmel nem összeelegyíthető. Nem lehet összekeverni a kegyelemben való örvendezést gőggel, vagy pedig meldöngetéssel. Vajon most minek van itt az ideje? Mindenki nézzen bele a saját életébe, hogyha a böjtnek van az ideje, akkor böjtöljünk. Ha pedig az örvendezésnek van az ideje, akkor örvendezzünk. Hűséges Urunk, szerető Jézus Krisztusunk, légy áldott azért, mert rendelt ideje van mindennek a mi életünkbe. Kérünk, hogy szembesíts bennünket bűneinkkel és nyomorúságainkkal, hogy amikor szükséges, akkor tagadjuk meg magunkat, és böjtöljünk, szorítsuk meg a testet. De amikor örömre hívsz bennünket, amikor együtt akarsz örvendezni velünk, akkor szabadíts fel minket erre. Legyen áldott a te neved, a te szerető, irgalmas kegyelmedért. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 14. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Áldja Isten feletted a holdat című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi.

Áldja Isten feletted a holdat. Ír áldás. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. A 148. Zsoltár 3. verse. Áldja Isten feletted a holdat, a földet lábad alatt, a tájat, melyre pillantasz, mindazt, amin reményed nyugszik, az éjt, mely most karjába zár. Áldja Isten feletted a holdat.

Mai Kerédó hitépítő műsorunkban Isten üzenete Viski István a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 14. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ágya Isten feletted a holdat című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásába. Megköszönve, hogy velünk tartottak, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Lukácsi Vilma, a lámpás. Fekete az ég, mély és végtelen, a csillagok sziporkázva égnek. Nehéz a várás, nehéz idelen, üres, komor, vajudó az élet. Egyedül vagyunk, dúlt idegekkel hallgatózunk. De lüktet már a csend. Te jössz! Te jössz áldott lépteiddel, a vőlegény, a megígért, a szent. Tartsátok hát magasra mécsetek, és a sötét eloszlik legott. Mi ez? Nekem nem íg a mécsesem. Uram, az én olajam elfogyott. Én magam meg töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Ha azt mondod, most hiába vártam, mécs nélkül eléd én nem mehetek, akkor miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ír az életem? Uram, te, hát te lehajolsz hozzám, te érinted meg remegő kezem. Jól hallottam, indulhatok én is, erőtlen lábam te egyengeted? Üres lámpás van kezemben. Mégis a mennyegzőre veled mehetek? Ó, ha egykor a nagy számadáson az atomok ropogva bomlanak, kő kövön nem marad a világon, az ég és a föld mind összeomlanak, a te dicséreted akkor szányra kell. Négy jégtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Csipke Rózsika. Hajdanában, réges-régen, élt egyszer egy király, meg egy királyné. Mindenük megvolt, amit szemük, szájuk kívánt, csak egy híja volt a boldogságuknak. Nem volt gyermekük. Százszor is sóhajtottak minden áldott nap. Jaj, ha gyerekünk lenne, de boldogok lennénk. Egyszer aztán teljesedett a vágyuk. Kislánya született a királynőnek. Volt nagy öröm a palotában. A király fényes ünnepséget rendezett, és lakomára meghívta a tudós tündéreket is, hogy jók és kegyesek legyenek a kislányhoz. 13-an voltak a tündérek, de a király csak 12-t hívott meg, mert nem volt több aranytányérja 12-nél. Mikor véget ért a lakoma, a tündérek megajándékozták a kislányt. Az egyik jóságot, a másik szépséget, a harmadik gazdagságot ajándékozott neki. Egy szó mint száz, mindent kapott a tündérektől, ami csak boldoggá teheti az embert. A 11. tündér is elmondta már áldását, mikor hirtelen felpattant az ajtó, és belépett a 13. tündér. Az, akit nem hívott meg a király a lakomára. Nem köszönt senkinek, rá se nézett a fényes vendégségre, hanem azt kiáltotta. Én azt adom neki, hogy amikor 15 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsóval, és halljon meg! És azzal megfordult, és se szó, se beszéd, kisietett a teremből. Megijedt a király, elrémültek a vendégek, de előlépett a 12. tündér. Nem vehette vissza a gonosz ajándékot, de változtathatott rajta. Azért azt mondta, én azt mondom, hogy a kislány halála ne legyen igazi halál, csak 100 esztendős, mély álom. No, véget ért a fényes ünnepség, hazaszélettek a vendégek, a király pedig kiadta a parancsot, hogy minden orsót égessenek el az országban. Azt remélte, hogy így elkerülheti leánykája a veszedelmet. Teltek az esztendők, és a király kisasszonyon mind beteljesültek a tündérek ajándékai. Szép volt, jóságos szívű, okos, barátságos, mindenki megszerette, aki csak látta. Mikor 15 esztendős lett, éppen a születése napján magára maradt a palotában, mert a szülei látogatóba mentek. Bejárta a palotát, benyitott minden szobába, pincétől padlásig minden zugot felkutatott. Végre egy régi toronyhoz érkezett. Felment a keskeny csika lépcsőn, s a lépcső végén egy ajtóra talált. Rozsdás kulcs állt ki a zárból, s a király kisasszony megforgatta a kulcsot, és akkor kinyílt az ajtó. Egy kicsi kamrában egy vénséges vén asszony üldögélt, és szorgalmasan font. Jó napot, nénike, szólt a király kisasszony. Mit tartasz a kezedben, mutasd csak. Ez az orsó, gyermekem, felelte az öreg asszony. A király kisasszony kezébe vette az orsót, de abban a pillanatban beteljesült a gonosz tündér ajándéka, megszúrta az orsóval az ujját. Menten lehanyatott az ágyra, és mély álomba merült. De az álom bejárta az egész palotát, és mindenkit meglepett. A király és királynő éppen hazaérkeztek, s ahogy a trónterembe léptek, elaludtak ők is, mind a sok udvari népséggel együtt. Az istálóban aludtak a lovak, az udvarokon a kutyák, a háztetőkön szonyókáltak a galambok, a falakon a legyek, a tűzhelyen kialudt a tűz, a pecsenye nem sercegett többé, elaludt a szakács, a keze a levegőben, mert éppen nyakon akarta legyinteni a kuktát. Elpihent a szellő, és a fák között még egy falevél sem rezzent. A kastély körül pedig csipkebokor kezdett nőni, növekedni. Minden évben, esztendőben sűrűbb lett. Elborította a falakat, magasan a tornyok fölé kapaszkodott, Végre már nem látszott a kastélyból semmi, de semmi, még a szélkakas sem a torony tetején. Hanem szerte az országban mesélgettek az alvó király kisasszonyról, akit Csipke Rózsikának neveztek el. Messze földről jöttek vitéz királyfiak, hogy keresztül törjenek a tüskebozóton az alvó palotába, de bizony vesztükre jöttek, mert a tövisek között akadtak, s hiába erőlködtek, nem szabadulhattak ki. Sok-sok esztendő telt múlt így el. Egyszer aztán hallja egy királyfi, mit mesélget a csipkebokorról egy öreg ember. Hogy azt mondja, gyönyörű palota van a csipkebokron túl, gyönyörű palotában alszik a tündérszép király kisasszony Csipke Rózsika. 100 esztendeje alszik, álmodik, vele alszik a király, a királyné, mind az egész udvari népség. Sok vitéz királyfi próbálkozott már, hogy bejusson az alvó palotába, de a tövisek fogva tartották őket, és úgy pusztultak el. No, azt mondja a királyfi, egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom, látnom kell a tündérszép király kisasszony. Hiába igyekezett lebeszélni a jó öreg, a királyfi nem hallgatott rá. Útnak eredt. El is jutott a 100 esztendős csipkebokorhoz. Bizony, éppen kerek 100 esztendeje aludt már a palota, a palotában Csipke Rózsika, meg mind az egész udvar. Mikor a királyfi a bokorhoz érkezett, nagy, rózsaszínű, illatos virágok borították el az ágakat, és a tövisek mind félrehúzódtak a királyfi elől. Haja szála sem görbült meg, úgy jutott be az alvó palotába. Megy az udvarra, ott alusznak a vadászkutyák. Az istállóban a lovak, a háztetőn a galambok, a szárnyuk alá dugták a fejüket, úgy szunyókáltak. Belép a palotába, hát a falon alusznak a legyek. A konyhában alszik a szakács, a keze még most is a levegőben, ahogy nyakon akarta legyinteni a kuktát. A trónteremben aludt az udvari népség, a trón előtt a király és a királyné. Nagy-nagy csönd volt a palotában. A királyfi hallotta a szíve dobogását. Megy, megy, szobáról szobára, végre eljut a régi toronyba, kinyitja a kamrácska ajtaját. Ott feküdt Csipke Rózsika. Olyan szép volt, hogy a királyfi nem bírt betelni a látásával. Csak nézte, elgyönyörködve, és egyszer csak maga sem tudta, hogyan, miként, megcsókolta az alvóklány homlokát. Abban a pillanatban felnyitotta a szemét Csipke Rózsika, felébredt, és örömmel nézett a királyfira. A királyfi pedig kézen fogta, és levezette a lépcsőn. Mennek a trónterembe, felébredt tüstént a király, meg a királyné, meg mind a sok udvari népség. Felébredtek a falon a legyek, és züm-züm kirepültek az ablakon. A háztetőn a galambok megcsapkodták szárnyaikat, és elszálltak a messze határba. A lovak is felébredtek, az udvaron a kutyák talpra ugrottak, és csóválták a farkukat. A tűzhelyen fellobbant a tűz, sercegett a pecsenye, és a szakács nyakon legyintette a kuktát, hogy csak úgy csattant. Mondjam-e, ne mondjam? Feleségül kérte a királyfi Csipke Rózsikát, csapta kis rögvest 7 országra szóló fényes lakodalmat. Még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Egyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

0: Zecsikizi a talpad.
1: Török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed.
2: Ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed. Mi vagyunk a tehenek.
1: Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát.
2: Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták a tehenet.

0: Csókai Csóka. Csókai Csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökken, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, Ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka! Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
1: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
2: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka.

0: interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
0: Hogy Piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
0: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérben...

0: emberes szamócali a pofámból kicsorgott.
1: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
0: Kacsa, füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
1: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
0: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

0: A szél és a nap.
1: Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb. Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta,

a köpenyt úgy húzta-fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a válhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

Nici la costa somma Ciribiri ciribiri boi torian Eleglim allai torian Ciribiri ciribiri sellulai Sikrát lobban tangotai Ciribiri ciribiri fülkatlan Szárnyatlan szájsült kapban Ciribiri ciribiri rájpaplan Ágyat forró lány

0: Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, lerepül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, belefut a retyerutya dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindon diridongó. Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár, sípadobbal megnyitott a kutya fülű aladár.
1: Kutyatár, kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
1: Kutyatár, kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
0: 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár. Törzsbe bökve 5 forintért kapható a kutya már.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár. Rád ala ülük, vagy nyugodt.
0: Rád adjuk,
1: rád adjuk.
2: Rád ala ülük, vagy nyugodt.
0: Rád adjuk,
1: rád adjuk.
0: Rám adjuk, ha ott napak legyni rossz, köket követ zsöt. Rád adjuk, néhe frezít, adjuk, ha klap legyni rossz.
2: Rád ala ülük, vagy nyugodt.
1: Rád adjuk,
0: rád adjuk.
2: Rád ala ülük, vagy nyugodt.
0: Rád adjuk.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.